0: 3,5 millió forintot biztosítottak. Továbbá a kamarának köze volt az országgyűlési választásokat megelőző két politikai rendezvényhez is. Ezek összköltsége 191 millió forint volt. Ismét közelít a munkanélküliség a múlt év végén látott 10 éves csúcsához. Egyre több vállalat takarékoskodik a munkaköltségeivel. Az elemzők szerint az asszály okozta rossz termés miatt kevesebb munkaerő kellett a betakarításhoz, és felvetődik a választási eredmények miatti átrendeződés hatása is. Az eddig elbocsájtottak közül feltehetően még sokan nem találtak új helyet, míg a megüresedett helyeket sok esetben még nem töltötték fel. A munkanélküliek augusztusi száma szintén közelít a 10 éves csúcshoz. A romlás ráadásul nem csupán a fő mutatókban érhető tetten, már minden harmadik munkanélküli több mint egy éve keres állást, ami arra utal, hogy az elhelyezkedés is egyre nehezebbé válik. Tavaly tért vissza teljes erőbedobással a 2000-es évek ikonikus brit lánybandája, a Sugar Babes, most pedig a visszatérő albumukat is bejelentették. A 12 dalt tartalmazó korong egyszerűen a Sugar Babes címet kapta. Jövőre, február 12-én kerül a boltok polcaira, valamint a streaming platformokra.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Nagyot szól.

0: Megafon.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A Tisza kormány átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot, mondta a miniszterelnök, miután találkozott 14. Leó pápával. Majd plenáris tárgyaláson vett részt Paul Richard Gallagher énekessel, a Vatikán államtitkársága államközi kapcsolatokért felelős titkárával, és Fábio Salerno magyar ügyekért is felelős szentszéki diplomatával. Magyar Péter a találkozó után újságírói kérdésre válaszolva közölte, a program vezetésére nyílt pályázatot írtak ki. Több tucat jelentkező van, zajlik a vezető kiválasztása. Jelezte, tájékoztatták a Vatikánt is, hogy Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást. Magyar Péter hozzátette, nyilván korrupciómentesen, tehát átvizsgálják a programokat, és ahol esetleg visszaélések voltak, ott eljárások lesznek. A migráció elleni küzdelemben fontosnak nevezte, hogy a segítséget kell odavinni, és nem a problémát Európába hozni. A szakmaiságnak kell meghatároznia a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara további működését. Erről beszélt a szervezet átvilágításáért felelős kamarai biztos. Zoltán Péter közölte, bár a kamara az elmúlt években tisztességesen végzett szakmai munkát, ezt a politikai csindadratta meglehetősen eltakarta. Emiatt úgy nézett ki, mintha nem tenné rendesen a dolgát. Kiemelte, most próbálják a politikától megszabadítani a kamarát úgy, hogy a jövőben ennek lehetősége sem maradjon fenn. A kamara átvilágítása során szerzett tapasztalatokról azt mondta, külföldi, például brüsszeli gazdatüntetéseket 30 millió forinttal, a bálványosi nyári szabad egyetemet 2024-ben és tavaly 8 millió forinttal támogatta a kamara. Megkérdőjelezhető megbízási és munkaszerződésekre 93,5 millió forintot biztosítottak. Továbbá a kamarának köze volt az országgyűlési választásokat megelőző két politikai rendezvényhez is. Ezek összköltsége 191 millió forint volt. Ismét közelít a munkanélküliség a múlt év végén látott 10 éves csúcsához. Egyre több vállalat takarékoskodik a munkaköltségeivel. Az elemzők szerint az asszály okozta rossz termés miatt kevesebb munkaerő kellett a betakarításhoz, és felvetődik a választási eredmények miatti átrendeződés hatása is. Az eddig elbocsájtottak közül feltehetően még sokan nem találtak új helyet, míg a megüresedett helyeket sok esetben még nem töltötték fel. A munkanélküliek augusztus száma szintén közelít a 10 éves csúcshoz. A romlás ráadásul nem csupán a fő mutatókban érhető tetten, már minden harmadik munkanélküli több mint egy éve keres állást, ami arra utal, hogy az elhelyezkedés is egyre nehezebbé válik. Tavaly tért vissza teljes erőbedobással a 2000-es évek ikonikus brit lánybandája, a Sugar Babes, most pedig a visszatérő albumukat is bejelentették. A 12 dalt tartalmazó korong egyszerűen a Sugar Babes címet kapta. Jövőre, február 12-én kerül a boltok polcaira, valamint a streaming platformokra.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon. Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A Tisza kormány átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot, mondta a miniszterelnök, miután találkozott 14. Leó pápával. Majd plenáris tárgyaláson vett részt Paul Richard Gallagher énekessel, a Vatikán államtitkársága államközi kapcsolatokért felelős titkárával, és Fábio Salerno magyar ügyekért is felelős szentszéki diplomatával. Magyar Péter a találkozó után újságírói kérdésre válaszolva közölte, a program vezetésére nyílt pályázatot írtak ki. Több tucat jelentkező van, zajlik a vezető kiválasztása. Jelezte, tájékoztatták a Vatikánt is, hogy Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást. Magyar Péter hozzátette, nyilván korrupciómentesen, tehát átvizsgálják a programokat, és ahol esetleg visszaélések voltak, ott eljárások lesznek. A migráció elleni küzdelemben fontosnak nevezte, hogy a segítséget kell odavinni, és nem a problémát Európába hozni. A szakmaiságnak kell meghatároznia a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara további működését. Erről beszélt a szervezet átvilágításáért felelős kamarai biztos. Zoltán Péter közölte, bár a kamara az elmúlt években tisztességesen végzett szakmai munkát, ezt a politikai csindadratta meglehetősen eltakarta. Emiatt úgy nézett ki, mintha nem tenné rendesen a dolgát. Kiemelte, most próbálják a politikától megszabadítani a kamarát úgy, hogy a jövőben ennek lehetősége sem maradjon fenn. A kamara átvilágítása során szerzett tapasztalatokról azt mondta, külföldi, például brüsszeli gazdatüntetéseket 30 millió forinttal, a bálványosi nyári szabad egyetemet 2024-ben és tavaly 8 millió forinttal támogatta a kamara. Megkérdőjelezhető megbízási és munkaszerződésekre 93,5 millió forintot biztosítottak. Továbbá a kamarának köze volt az országgyűlési választásokat megelőző két politikai rendezvényhez is. Ezek összköltsége 191 millió forint volt. Ismét közelít a munkanélküliség a múlt év végén látott 10 éves csúcsához. Egyre több vállalat takarékoskodik a munkaköltségeivel. Az elemzők szerint az asszály okozta rossz termés miatt kevesebb munkaerő kellett a betakarításhoz, és felvetődik a választási eredmények miatti átrendeződés hatása is. Az eddig elbocsájtottak közül feltehetően még sokan nem találtak új helyet, míg a megüresedett helyeket sok esetben még nem töltötték fel. A munkanélküliek augusztus száma szintén közelít a 10 éves csúcshoz. A romlás ráadásul nem csupán a fő mutatókban érhető tetten, már minden harmadik munkanélküli több mint egy éve keres állást, ami arra utal, hogy az elhelyezkedés is egyre nehezebbé válik. Tavaly tért vissza teljes erőbedobással a 2000-es évek ikonikus brit lánybandája, a Sugar Babes, most pedig a visszatérő albumukat is bejelentették. A 12 dalt tartalmazó korong egyszerűen a Sugar Babes címet kapta. Jövőre, február 12-én kerül a boltok polcaira, valamint a streaming platformokra.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon. Megafon.
3: Nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Egy időben 4 helyszínen fogták el egy kábítószer terjesztő hálózat 4 dílerét. Valamennyiüket őrizetbe vették, tájékoztatta a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense a Megafont. Török László közölte, a pásztói és a Széchenyi rendőrkapitányság, valamint a főkapitányság bűnügyi igazgatóságának munkatársai egy időben csaptak le Csitáron egy 20, Hutyagon egy 31, Ecsegen egy 43, Nógrád megyerben pedig egy 25 éves férfira. Emlékeztetett, a balassagyarmati rendőrkapitányság bűnügyi osztályán 2025 nyarán indult eljárás rendőri intézkedéskor talált drog miatt. Azóta felmérték a fogyasztói, a terjesztői és a viszont eladói kört. Hozzátette, az elfogott dílerek nem csak terítették a drogot, hanem rendszeresen fogyasztották is, így ezért is felelniük kell. Gádor István és Hinz Gyula alkotásai mellett hamarosan Kókai Mimi szobra is a Váci Tragor Ignác Múzeum gyűjteményét gazdagítják. Az önkormányzat közlése szerint a kanadai magyar szobrász és a keramikus művész 3 alkotást adományozott a Váci intézménynek a közelmúltban, a Pannónia házban rendezett kézzel fogható Én című kiállítása során. A művek egyelőre a múzeum raktárába kerültek. Szabó Zsófia művészettörténész szerint ritkán gyarapszik szobrokkal a múzeum művészeti gyűjteménye, ezért különösen értékes az adomány. A kormánydöntés értelmében 5000 fő feletti települések is igényelhetik a szociális tűzifa programban való részvételt. Ezért Balassagyarmat önkormányzati képviselőtestülete csütörtökön egyhangulag döntött ennek bevezetéséről. A részletek nem sokára a Balassagyarmati Városháza közösségi oldalán lesznek olvashatók. Csak Gábor polgármester a program kapcsán hangsúlyozta, a csak tűzifával fűtő városi rászorulók nyújthatnak be majd pályázatot. A Tisza kormány átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot, mondta a miniszterelnök, miután találkozott 14. Leó pápával. Majd plenáris tárgyaláson vett részt Paul Richard Gallagher énekessel, a Vatikán államtitkársága államközi kapcsolatokért felelős titkárával, és Fábio Salerno magyar ügyekért is felelős szentszéki diplomatával. Magyar Péter a találkozó után újságírói kérdésre válaszolva közölte, a program vezetésére nyílt pályázatot írtak ki. Több tucat jelentkező van, zajlik a vezető kiválasztása. Jelezte, tájékoztatták a Vatikánt is, hogy Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást. Magyar Péter hozzátette, nyilván korrupciómentesen, tehát átvizsgálják a programokat, és ahol esetleg visszaélések voltak, ott eljárások lesznek. A migráció elleni küzdelemben fontosnak nevezte, hogy a segítséget kell odavinni, és nem a problémát Európába hozni.
0: Időjárás.
2: Túlnyomóan napos idő lesz ma. Időnként fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A légmozgás enyhe lesz, a maximumok 21 Celsius fok körül alakulnak Balassagyarmat és Vác térségében.
1: Közlekedés.
2: Sebességmérés várható ma Csörökben, a Gödöllői úton és Szentendrén a Dózsa úton is. Ne hajtsanak gyorsan, figyeljenek egymásra.
1: És most csak magyarok.
3: Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Egy időben 4 helyszínen fogták el egy kábítószer terjesztő hálózat 4 dílerét. Valamennyiüket őrizetbe vették, tájékoztatta a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense a Megafont. Török László közölte, a pesztói és a Széchenyi rendőrkapitányság, valamint a főkapitányság bűnügyi igazgatóságának munkatársai egy időben csaptak le Csitáron egy 20, Hugyagon egy 31, Ecsegen egy 43, Nógrád megyerben pedig egy 25 éves férfira. Emlékeztetett, a Balassagyarmati rendőrkapitányság bűnügyi osztályán 2025 nyarán indult eljárás rendőri intézkedéskor talált drog miatt. Azóta felmérték a fogyasztói, a terjesztői és a viszont eladói kört. Hozzátette, az elfogott dílerek nem csak terítették a drogot, hanem rendszeresen fogyasztották is, így ezért is felelniük kell. Gádor István és Hinz Gyula alkotásai mellett hamarosan Kókai Mimi szobra is a Váci Tragor Ignác Múzeum gyűjteményét gazdagítják. Az önkormányzat közlése szerint a kanadai magyar szobrász és a keramikus művész 3 alkotást adományozott a Váci intézménynek a közelmúltban, a Pannónia házban rendezett kézzel fogható én egy című kiállítása során. A művek egyelőre a múzeum raktárába kerültek. Szabó Zsófia művészettörténész szerint ritkán gyarapszik szobrokkal a múzeum művészeti gyűjteménye, ezért különösen értékes az adomány. A kormány döntés értelmében 5000 fő feletti települések is igényelhetik a szociális tűzifa programban való részvételt. Ezért Balassagyarmat önkormányzati képviselőtestülete csütörtökön egyhangulag döntött ennek bevezetéséről. A részletek nem sokára a Balassagyarmati Városháza közösségi oldalán lesznek olvashatók. Csak Gábor polgármester a program kapcsán hangsúlyozta, a csak tűzifával fűtő városi rászorulók nyújthatnak be majd pályázatot. A Tisza kormány átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot, mondta a miniszterelnök, miután találkozott 14. Leó pápával. Majd plenáris tárgyaláson vett részt Paul Richard Gallagher énekessel, a Vatikán államtitkársága államközi kapcsolatokért felelős titkárával, és Fábio Salerno magyar ügyekért is felelős szentszéki diplomatával. Magyar Péter a találkozó után újságírói kérdésre válaszolva közölte, a program vezetésére nyílt pályázatot írtak ki. Több tucat jelentkező van, zajlik a vezető kiválasztása. Jelezte, tájékoztatták a Vatikánt is, hogy Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást. Magyar Péter hozzátette, nyilván korrupciómentesen, tehát átvizsgálják a programokat, és ahol esetleg visszaélések voltak, ott eljárások lesznek. A migráció elleni küzdelemben fontosnak nevezte, hogy a segítséget kell odavinni, és nem a problémát Európába hozni.
0: Időjárás.
1: Időjárás.
2: Túlnyomóan napos idő lesz ma. Időnként fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A légmozgás enyhe lesz. A maximumok 21 Celsius fok körül alakulnak Balassagyarmat és Vác térségében.
1: Közlekedés.
0: Közlekedés.
2: Sebességmérés várható ma Csörökben, a Gödöllői úton és Szentendrén a Dózsa úton is. Ne hajtsanak gyorsan, figyeljenek egymásra.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
1: Ez a reggeli ritmus.
3: 6 óra múlt, jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a reggeli ritmus, egészen 10-ig hozzuk a megaslágereket és a hét legjobb beszélgetéseit. Örülünk, hogy itt vagytok ezen a kora reggeli órán a Megafon mikrofonjánál. Oricek Ádámot halljátok, és ahogy szoktuk, Karvaj Sanyival persze végigfüleljük majd azokat a témákat, amiket hétfőn és kedden megejtettünk. Sándorom, hát jó reggelt neked is.
4: Jó reggelt neked és kedves hallgatóknak is. Csodálatos ébredés. Szeptember 26-a szombat van. Névnaposok Justina, aztán Cipora, aztán Pál, Damián, valaki már ilyen korán ébreszt engem.
3: Látod,
4: aztán...
3: milyen szép. Reméljük, hogy a hallgatóknak is vannak ilyen barátai, vagy barátnői. Reméljük. Vagy párjuk, aki egyébként így reggel már ébreszti őket óvatosan.
4: Igen. Na. Mondok még névnapot. Darrell, Denton, aztán Kozma, Özséb, és ma van a Tiszta hegyek napja, illetve a nyelvek európai napja is.
3: Képzeljétek el. Szép.
4: És 1981-ben levegőbe emelkedett az első Boeing 767 ezen a napon.
3: Nagyon szép. Ó, szépek is ezek gyerek.
4: Hát igen, igen,
3: na,
4: igen.
3: Jól van. Tényleg sok minden történt velünk hétfőn meg kedden, úgyhogy ha lemaradtatok volna ezekről a beszélgetésekről, akkor ezeket most pótoljuk, és ezt újra tudjátok akár hallgatni is, és ha bármi kérdés van, akkor nyugodtan jöhet majd e-mail is, például a megafonfm.hu-ra. Úgyhogy a reggeli ébresztős lágereket kezdjük, és az első téma hamarosan érkezik.

0: Ez történt hétfőn reggel.
1: Itt is vagyunk és belehallgattunk az egyik riportba, Sanyika. Jó, mert hogy ott tényleg kín volt mindenki, aki számít, és hogy miket mondtál, meg hogy ki hogyan nyilatkozott, azt behozza nekünk a kollega.
2: Amire ugyanúgy szüksége van. Tehát ugyanúgy szerettem volna, és hál' Istennek sikerült is megtanulni például bicajozni, kipróbálni a motorozást, az autóvezetést, sőt ugye a rekordjaim során vezethettem kamiont, buszt, jetskit, vagy egy 650 köbcentis motorra ugye körbe motoroztam a Hungaroringet. Óriási élmény volt.
3: Összesen 8 rekordot tart. Az elsőt 2011-ben állította 40 km/h motoron, de a szakemberek szerint ez vakon legalább 4-szer ilyen gyorsnak érződik. Amit Sándor csinál, kész csoda.
4: Érzem valójában ezt a 650 köbcentit.
1: Ugye ez a régi
5: motorozás
4: Hungaroringet. Itt tényleg észnél kell lenni.
3: Annak idején Erős Csaba kaszkadőr volt a segítségére. Ezt a mostani lehetőséget pedig az Együtt Gurulunk alapítványtól kapta. Céljuk a fogyatékossággal élők élményautóztatása. A navigátor szerepét Csokona Norbert, az alapítvány elnöke vállalta magára.
6: Egy körbe kerített területen vagyunk, ez egy körülbelül egy kézilabda pálya nagyságú terület. 5 perc szinti ideje lesz a Sándornak, hogy ezt teljesítse. Az idő túllépés esetén másodpercenkénti büntetőpontokat fog kapni. Azon kívül azért is büntetőpontot kap, hogyha a pályán elhelyezett 5 kapu bármelyikét hozzáér vagy kidönti, illetve hogyha tolat az autóval, szintén büntetőponttal jár.
3: Probléma esetén kuplunk fék és megállnak. A kimerevített autóban nagy baj nem történhet. Ha Sándor kiér a célkapun, a rekord sikeres. A büntetőpontok csak azért fontosak, hogyha valaki a jövőben szeretné megdönteni a rekordot.
7: Az a legfontosabb, hogy folyamatosan beszéljen hozzám, és irányítson, és akár ha van lehetőség, mert ugye ahogy haladunk az autóval, ha van lehetőség, akkor előre szóljon, hogy majd lassíts egy picit, vagy mondjuk nyomd jobban a gáz, de mondjuk úgy is érzem az autó mozgásából, dőléséből, hogy milyen körülmények között megyünk.
1: Óriási, Sanyikám, óriási. Na, akkor mesélj!
5: Egyébként tényleg az volt, tehát ez a felvétel, amit most bejátszottatok, ez közvetlenül ugye a rekordkísérletem előtt történt.
1: Igen.
5: Iszonyan izgultam. Én mindig itt két dolgot kell figyelembe venni. Tehát, hogy én hiába csinálom az utasítások szerint a feladatot.
1: Igen.
5: Ha a navigátor hibázik, akkor vele együtt én is hibázom.
1: Uh-huh. De miért hibázna? Vagy hogy miért gondolsz, hogy hibázok, rosszat mond, vagy ugye, hogy mi?
5: Pontosan. Tehát volt rá példa, ugye mi előtte pénteken gyakoroltunk, és egyébként a rekordkísérlet alatt is, és ezt még sehol nem mondtam el, csak itt nektek, hogy elfelejtett beszélni hozzám. Tehát őt annyira lenyűgözte azt, hogy ő kikönyökölt az autóból, és mentünk, mintha egy látósofőr vitte volna őt, és elfelejtett, és már úgy szóltam rá, hogy Norbi, jól megyünk? Jó, tényleg, szed balra, nem balra, jobbra.
1: Aha.
5: Tehát ő sem navigált még soha senkit így, tehát hogy vakembert.
1: Oké.
5: Okay. Tehát neki is ez egy óriási kihívás volt, de tanári módon oldotta meg. Az, hogy miket láttunk volna, vagy tehát ha én mondjuk láttam volna, és látnék is, hogy még ott láttam volna a pályaszét, na azokat viszont utána mesélte el,
1: egy pár napal
5: később, hogy profi pilóták felhívták őt, profi offroadosok, hogy ilyen körülményeken keresztül vakon ilyen körülmények közepette lehetett vezetni, és nem akarják elhinni, hogy ezt egy vakember megcsinálta. Őszinte vagyok veled, nekem olyan nagy kihívásnak nem tűnt a dolog, mert nekem csak koncentrálni kellett, és az ő utasításait végrehajtani. Tehát, hogy pici bal, kordis balra, szedd alá, jön a part, adj gázt, éreztem is ugye, hogy fölfele megyünk, és amikor fölérte a domtatőre, egyből balra, majd mikor érzed, hogy a kocsi elindul lefelé a lejtőn, viszont azonnal jobbra. Iszonyan oda kellett figyelni, nem nincs késleltet, és nincs az, hogy később reagálsz egy mondatra, abban a 10.000 másodpercben kell, de hogy ott nyilván a hallgatók közül is látták ezt sokan, akár az internetes oldalakon, meg televízióban, itt-ott-amott, hál' Istennek szerintem a legtöbb megjelenésem ebből a rekordkísérletemből volt, pedig nyilván a motorozás sem volt piskóta,
1: hát hogy ugye
5: Hungaroringen mész egy teljes kört, ami gyakorlatilag több mint negyed órás koncentrálásra igényelt.
1: Az kell. Aha, okay.
5: Az kellett hozzá, de ez itt is nagyon kellett, és az, hogy milyen körülmények között mentél, hogy gyakorlatilag fák voltak, belógó ágak, bokor, akármi, és nyilván féltél attól, nehogy fölborulj. Az egyik kapunál egyébként, amit mi is beszéltünk, még szerintem még telefonon beszéltünk át, hogy mondtad, hogy visszatolattam. Igen, mert nem merte bevállalni a Norbi, hogy rábírunk fordulni arra.
1: Értem, oké. Okay.
5: És ugye 5 kapu volt, és az volt a lényeg, hogy 5 percen belül tudjam teljesíteni, és nekem sikerült 4 perc, 9 másodperc alatt teljesíteni, és ez a nagy dolog, hogy gyakorlatilag még az időre is kell, hogy koncentráljál, tudod? Uh-huh. Mert ha most én csak azt mondom, hogy szeretnék egy ilyen pályán vezetni, akkor nincs az a feszültség is, hogy akkor jó, rekord, persze, de nincs az a feszültség sem benned, hogy akkor még az időn belül hajtsd végre ezt a feladatot, hanem akkor végigmentél, ha most 7 perc alatt, igen, volt olyan gyakorlásom, hogy több mint 6 perc alatt értem végig, ezt nem tagadom.
1: Jó, igen, na, de
5: tényleg egy fantasztikus élmény volt, és tényleg egy olyan adrenalint is adott meg, egy olyan jó érzés, hogy én ezt a feladatot el tudtam látni. Nem láttam, tehát most azon beszélgettünk Csokon a Norbertel, hogy valahogy szeretném szemléltetni magammal,
1: igen,
5: a pályát, hogy vagy valami maketten, vagy akkor menjünk el Kerekiben, ugye ott történt az esemény, akkor, vagy menjünk és járjuk le, hogy én is érzékeljem, hogy mekkora dombokon, hegyeken mentem át, és hogy mekkora veszélynek is voltam, vagy nem voltam veszélynek kitéve, ezt nem tudom. Én úgy érzem, hogy igen, de ők azt mondják nyilván, hogy nem. És most a jövő pedig az, hogy abban maradtunk, hogy szeretek vezetni, ezt tudják a hallgatók, ezerszer elmondtam, hogy egy erdei úton,
1: igen,
5: vannak versenyek, hogy éjszakai vezetés, nyilván 24 órás vezetés az nagyon sok lenne, ilyen versenyek vannak, de hogy gyakorlatilag egy ilyen 30 kilométeres folyamatos vezetést lehetne bevállalni. Én mondtam, hogy beszéljük át, szervezzük meg, mert az egy fantasztikus élmény lehet, hogy hosszú távon vezet. Mondta, hogy ott az a baj, hogy nagyjából egy ilyen 10-12 km per órás sebességgel fogsz tudni haladni az erdei úton.
1: Igen, és ez miért baj, vagy az, ami a gondod?
5: Nem, csak ő attól fél, hogy úgy nekem hosszú lesz. Uh-huh. Hogy folyamatosan koncentrálni. És tudod, mi az érdekes? Egyszer nem nyújt bele a kormányba. Hmm. Tehát, hogy kivárta, nyilván fel volt rá készülve, mert mondtam is neki, hogy egyszer nem nyújt bele a kormányba, hogy akkor most ő valamit helyrehozzon, vagy valami. Igen, én is hibáztam egyszer, amikor mondta, hogy picibal, és talán egy miasznyival később reagáltam. Hogy hagytam, hogy az autó menjen tovább, és későbbre. Ő meg, mondom, nem volt, hogy jól érezte magát, nézelődött, nyilván utasított folyamatosan, mert azt mondta, hogy beszéljen, ahogy itt a Liportban is volt, és elfelejtettem mondani, hogy most mi jön.
1: Értem.
5: Haladtam az autóval. De egy fantasztikus élmény volt egyébként, és tényleg nagyon örülök, hogy sikerült ezt megvalósítani. És hát ez most már a 8. rekordkísérletem, abszolút magyar rekord, ez nem is kérdés. Az, hogy mikor válik hivatalosan Guinness rekordnál, az majd Londonban dől el, de sajnos ezek akár évekbe is kerülhetnek. De ahogy a Sebestyén István is mondta a rekordok regisztrátora, hogy ilyet senki nem csinált a világon, tehát hogy ebben tényleg egyedi vagyok.
1: De szép is ez.
5: Egyedülálló.
1: Te valamelyik újság azt írja, azt mondod, hogy még repülni is akarsz?
5: Erre rá akarnak az emberek beszélni, de főleg angyalka.
1: Mert?
5: Valamiért. Mert valahol izgat, de tudod, hogy félek a repüléstől, de valahol izgat is. Nem tudom miért, a helikopterrel való repülést azt még talán be is vállalnám, pedig állítólag sokkal veszélyesebb a helikopter, mint a repülő. Nem tudom. Figyelj, 4 éve volt utoljára a kamionos rekordkísérletem. Hát lehet, hogy ez egy kicsivel több idő lesz, mire erre sor kerül. Bár, ugye mondtam, hogy itt vagyok még, mert otthon meg csinálják a fürdőszobát.
1: Igen.
5: Neked mondtam, hogy itt vagyok még Felsőnyéken. És itt még Felsőnyéken már jelentkezett egy emberke, aki pilóta, hogy ő nagyon szívesen vállalná, hogy visz, meg akkor megmutatná a repülőt, és hogy akár ha szeretném, hogy megvalósítsam azt, hogy akkor én repülőt vezessek. Lehet, hogy
1: lesz ebből valami. Jó, beszélünk akkor erről, úgyhogy Kavrásnak sikerült, akkor hány részed most már? 8? 9?
5: Ez volt a 8. rekordkísérletem, és ha ez megössze a Guinness, akkor ez a 4. Guinness, és 4 abszolút magyar rekord.
1: Na, ennyi, és anyikán megint ügyes volt.

0: szerint. Hétfőn reggel.
1: Karva és Anyikánk újra a Guinness rekorder lett, erről beszélgettünk az előzőekben is, és még most is azért, mert ilyenkor azért hagyom őt hagyfürdőző még az élvezetekben, meg a dicsőségben, meg a győzelemben, mert ilyenkor megéremli, egyébként máskor természetesen nem.
2: Persze, de hogy is egy. Nem. Nem, egyébként nagyon szeretném az ipoinfo.com-nak is, meg nektek is, meg a hallgatóknak is, akik tudták ezt a dolgot és drukkoltak, hogy velem voltatok, kellett az erő, baromira féltem, meg tudod, eddig minden rekord kísértem úgy volt, hogy ott volt Borsi Gergő, és igen, az ő asszisztense mindent leszervezett, a médián keresztül, mindent, tehát mindent ő intézett, a sajtó megjelenés, a sajtótájékoztató, mindent ő intézett. De most mindent én intéztem, mert teljesen egyedül voltam.
1: Ó, te üdv a való világba, Sanyikám, üdv.
2: Igen. Eddig csak az volt, hogy oda kellett mennem gyakorolni, és akkor utána meg a rekord kísérletnél vezetni. Uh-huh. Most tényleg mindent én szerveztem, azt a sajtóorgánumot, aki ott volt, és hál' Istennek jöttek, és tudom, az volt az érdekes, ugye, hogy ott volt egy tévéstáb, nem tudom, hogy kimondhatom-e a...
1: Valamelyik, na kész ennyi, na, igen.
2: Valamelyik ott volt, és a hölgy utána, aki nap mint nap vezet, és ez látható volt a televízióban is tegnap, hogy megpróbálta azt, hogy bekötötték a szemét, és úgy vezetni. Pedig a hölgy minden nap vezet, 8-ra indult el körülbelül az autóval, mindig lefulladt neki. Uh-huh. Nagyon, de tényleg mindent tiszteltem az övé, mert hogy ő bevállalta, át akarta élni egy picit az én világomat, és ott a versenyen is, a rendezvényen is többen azt mondták, hogy úristen, vakon ezt bemeri vállalni, de mondom, Csokora Norbit is egy nagy dicséret illeti, hogy bevállalta, és rögtön úgy kezdte, hogy ő még ilyet soha nem csinált. Uh-huh. Hogy micsoda bizalom első látásra tudott itt kialakulni, óriási dolognak tartom, és azt gondolom, hogy a bizalom az egy nagyon fontos dolog, és látod, ha hiszel az álmaidban, a vágyaidban.
1: Ezt vártam, ezt akartam, és mondom a hallgatóknak, hogy valami ilyesmi mézes-mázas dologra még vártam egyébként itt a végén, igen. Igen.
2: Tudom. Akkor meg tudod csinálni, el tudni. Nekem ez nem volt betervezve, ez uh-huh. a triál. Abszolút nem volt betervezve. Uh-huh. Ez csak úgy jött, az augusztus 10-én épp suliba voltunk, egy nyári táborba, órát tartottunk, jött egy üzenet, mondom, jó, megnézem, és ha megjön egy üzenet,
1: már most már nem. Ez az, hogy így kell csinálni.
2: Visszahívom a Marost, érted? Nem tudtam, hogy ki ő, és akkor beszélgettünk, ők elhívtak egy ilyen élmény autóztatást, és akkor azt mondtam nekem, mi lenne, ha én vezetnék egy ilyen pályán? És azt mondja, hogy hát nem is tudom, jó, gondolkodom rajta. És egy óra múlva visszajövett, és azt mondja, tudod mit csinálod? Legyen.
1: Csináljuk meg!
2: Sikerült.
1: Csináljuk meg! Jó van, Karvaj, ügyes voltál, na? Aztán köszönöm. Akkor legközelebb, akkor repülünk majd, ugye? Jó van.
2: Akár
1: ami az, később, vagy lassan jön, igen.
2: Így van, majd meglátjuk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MG Gál.hu.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
1: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CH Klíma.hu. CH Klíma.hu.
5: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálog ékszerüzlet.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Néha. Arra sem emlékszem, hogy összebújtunk volna.
8: Nem bújtunk össze.
7: Tényleg?
8: Megosztottuk egymással a legféltettebb titkainkat, és teljesen egymásba fonódott a lelk.
7: A lelkünk abban még nincs semmi rossz.
8: És azután sem bújtunk össze.
7: Ha nem, hát nem.
8: Hanem rám vetetted magad, mint egy vadállat, és őrült vágtába forrott össze a testünk.
7: Vagy úgy.
8: Bosszút állni jöttem.
7: Tudod, hogy milyen régóta várok erre?
9: Félrelépni szabad. Szeptember 24-től a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
9: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Szendi Hajni.
9: Hírek.
10: Egy időben 4 helyszínen fogták el egy kábítószer terjesztő hálózat 4 dílerét. Valamennyiüket őrizetbe vették, tájékoztatta a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense a Megafont. Török László közölte, a pásztói és a szép

0: Széchenyi rendőrkapitányság, valamint a főkapitányság bűnügyi igazgatóságának munkatársai egy időben csaptak le Csitáron egy 20, Hugyagon egy 31, Ecsegen egy 43, Nógrád megyerben pedig egy 25 éves férfira. Emlékeztetett, a Balassagyarmati rendőrkapitányság bűnügyi osztályán 2025 nyarán indult eljárás rendőri intézkedéskor talált drog miatt. Azóta felmérték a fogyasztói, a terjesztői és a viszont eladói kört. Hozzátette, az elfogott dílerek nem csak terítették a drogot, hanem rendszeresen fogyasztották is, így ezért is felelniük kell. Gádor István és Hinz Gyula alkotásai mellett hamarosan Kókai Mimi szobra is a Váci Tragor Ignác Múzeum gyűjteményét gazdagítják. Az önkormányzat közlése szerint a kanadai magyar szobrász és a keramikus művész három alkotást adományozott a Váci intézménynek a közelmúltban, a Pannónia házban rendezett kézzel fogható én című kiállítása során. A művek egyelőre a múzeum raktárába kerültek. Szabó Zsófia művészettörténész szerint ritkán gyarapszik szobrokkal a múzeum művészeti gyűjteménye, ezért különösen értékes az adomány. A kormány döntés értelmében 5000 fő feletti települések is igényelhetik a szociális tűzifa programban való részvételt. Ezért Balassagyarmat önkormányzati képviselőtestülete csütörtökön egyhangulag döntött ennek bevezetéséről. A részletek nem sokára a Balassagyarmati Városháza közösségi oldalán lesznek olvashatók. Csak Gábor polgármester a program kapcsán hangsúlyozta, a csak tűzifával fűtő városi rászorulók nyújthatnak be majd pályázatot. A Tisza kormány átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot, mondta a miniszterelnök, miután találkozott 14. Leó pápával. Majd plenáris tárgyaláson vett részt Paul Richard Gallagher énekessel, a Vatikán államtitkársága államközi kapcsolatokért felelős titkárával, és Fábio Salerno magyar ügyekért is felelős szentszéki diplomatával. Magyar Péter a találkozó után újságírói kérdésre válaszolva közölte, a program vezetésére nyílt pályázatot írtak ki. Több tucat jelentkező van, zajlik a vezető kiválasztása. Jelezte, tájékoztatták a Vatikánt is, hogy Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást. Magyar Péter hozzátette, nyilván korrupciómentesen, tehát átvizsgálják a programokat, és ahol esetleg visszaélések voltak, ott eljárások lesznek. A migráció elleni küzdelemben fontosnak nevezte, hogy a segítséget kell odavinni, és nem a problémát Európába hozni.
1: Időjárás.
0: Túlnyomóan napos idő lesz ma. Időnként fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A légmozgás enyhe lesz. A maximumok 21 Celsius fok körül alakulnak Balassagyarmat és Vác térségében.
2: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma Csörökben, a Gödöllői úton és Szentendrén a Dózsa úton is. Ne hajtsanak gyorsan, figyeljenek egymásra.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
3: Ez a reggeli ritmus.
4: Ez történt hétfőn reggel.
5: Jó rádiózást kívánunk minden megafonistának. Sziasztok, itt vagyunk, ragyogunk egy kis szusszanás után, és majd ebben az órában Diós Jenő felé vesszük az irányt. Sanyikám, jó reggelt neked is.
6: Hello, sziasztok, üdv mindenkinek.
5: Na, mikor jártál utoljára Diós Jenőn?
6: Szerintem egy 15 éve.
5: Olyan rég, nem mondod.
6: De lehet, hogy régebben.
5: Régebben. Pedig Diós Jenő szép, Diós Jenő csodálatos, Diós Jenőre érdemes elmenni.
6: Nyugis hely egyébként.
5: Utak is már rendben vannak, megcsinálták.
6: De hogy is nagy butaságot mondtam, ne haragudj. Na. Nagyon nagy butaságot mondtam. Hát szerintem egy ilyen 5 éve kb. Érzékenyíteni voltunk, nyári távon.
5: Na, látod, akkor mindig ide-oda lyukadsz ki. Igen, na, azért vagyunk Diós Jenő, mert a Diós Jenő is egyfajta kísérő programként, kísérő helyszínként funkcionál, és választható helyszínként a Nyitott Porta napokon. Ugye ezt az eseményt, ezt már jó pár hete, hónapja azért egy picit nem túl tolva, de nyomon követjük, ugyanis az elmúlt években ez az országos program, ez itt Nógrád mennyében nálunk nem volt. Viszont idén lesz először. Ami ugye annyit tesz, hogy október első hétvégén Kinyílnak a porták, Nógrád megyeszerte, nagyjából egy 10 portáról beszélgettünk az elmúlt hetekben. Itt gyakorlatilag Alsópetény, Kozárd, Cserhátsurány, Szente, Pásztó környéke, most csak egy hirtelen egyet, kettőt, hármat így kiemeltem így hasonlítésszerűen, és ugye itt várják a hallgatókat, várják azt, hogy ti elmenjetek oda, meg tudjátok is megkérni a családdal, tudtok kóstolni, tudtok enni, meg tudtok nézni azt, hogy mi hogyan készül, tényleg akár a sajtról legyen szó, vagy éppen egy jó, nem tudom én, töpörtűről, vagy tökmagról, vagy valami rózsavízről, vagy bármiről, így van. De ugye emellett azért vannak még pluszban kísérő programok, és ugye ezt ajánljuk azoknak, akik még nem látták, és ugye Diós Jenő, és az a Diós Jenő, hogy kiállító tér az, ami egy kísérő program, egy kísérő helyszín. A kiállított tér, akkor foglalkoztunk utoljára, nagyjából 2 éve, amikor ez megnyílt, hogy akkor Kalocsai Attilával beszélgettünk, aki a galéria vezetője, tulajdonosa, menedzseri az alapítványon keresztül az egészet, és hát azt lehet mondani, hogy egyfajta gyöngyszem Nógrád megyén belül, mert hogy egy olyan kortárs, avantgárd kiállítás nyílt, ami simán megállná a helyét, mondjuk, nem tudom én, Pesten a Rádai utcában. De tényleg. Tényleg. És tök jó, hogy ezt meg tudjuk mutatni a nyitóportalapokon belül is. Úgyhogy beszélgetünk Attilával mindjárt, hogy milyen volt az elmúlt 2 év, és ajánljuk így egyúttal nektek azt, hogyha jöttek a nyitóportalapokra, akkor tessék mondjuk megállni Diósenőn, ezt megnézni, picikét föltöltődni kultúrával, művészettel, festészettel, mindennel, és onnan mondjuk elindulni, és akkor átmenni mondjuk Szenttérre. Tehát ezt is ugye bele lehet tenni a programba a hétvégét illetően. Úgyhogy hogy áll most a galéria, és mit az, amit láthattok majd, hogyha mondjuk ezen a hétvégén nekindultok a megyének, na erről beszélgettünk mindjárt Attilával.

0: Ez történt hétfőn reggel.
1: Vissza is tértünk, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és akkor nyitott portanapok, és azon belül Diósjenő, és akkor azon belül a Diósjenő egy kiállító tér az, amivel foglalkozunk, és igen, ahogy mondtuk az előbb is, egyfajta kuriózum itt a megyében, mert hogy azért 1-2-3-4-5 állandó kiállítást tálattat azért fel lehet kutatni, főleg a városokban. Tud, általában, ugye, ahogy mondtuk az előbb is, ugye, mondjuk általában városokban szoktak lenni azért ilyen kortárs kiállítások, galériák, ugyanakkor Diósjenő egy picit kilóg a sorból, mert hogy községként egy olyan kiállító teret hoztak létre 2 évvel ezelőtt, amibe, hogyha az ember belép, akkor kb. Úgy érzi magát, ahogy mondtuk, mint mondjuk a Rádai utcában lennél fönn Budapesten, és ott bemennél egy ilyen kis galériácskába körbenézni, meg mondjuk nem tudom én valamilyen műtárgyat vásárolni.
2: Én nagyon örülök ennek, hogy van.
1: Szerintem nagyon kuriózum is, és nem azt mondom, hogy kirív ebből az egész, nem tudom én, nógrádi millióból idézőjesen, hanem hogy egy égköve, egy nagyon kis egyedisége van ennek az egész történetnek, és amikor megnyitó volt, akkor emlékszem rá, hogy azért pislogtam, akkor ilyen munka kapcsán tudtunk ott lenni, de még rendesen nem tudtam végigmenni a tárlaton, ahol egyébként többek között Salvador Dali is műtárgyak is vannak, és hogy azért beszélgetünk erről a nyitott portanapokon belül, mert hogy ugye úgy találták ki Bíró Annáék ezt a hétvégét, ami ugye október első hétvégéje, hogy amellett, hogy ugye van, nem tudom én, 8-10 gazdaság, család farm, ahova el lehet menni, lehet kóstolni, meg lehet nézni azt, hogy mi minden történik ott, és el lehet tölteni órákat, akár egy ilyen kis útvonalra felfűzve. Ezek mentén is még vannak plusz olyan helyszínek, amelyek ajánlottak is, amelyek szintén csatlakoznak ez az egészhez, és egy ilyen plusz helyszín, egyfajta kísérő program, az a Diósjenői kiállító tér, Sanyikám. Hát mit szólsz hozzá?
2: Hát ez nagyon érdekes, és tényleg az, hogy egy nem tudom, tehát azért bocsánat, oké, hogy Diósjenő nem egy kicsi falu, én tisztában vagyok ezzel.
1: Hát nem. De azért meglepődsz, hogy bemész egy nógrádi községbe, és ilyen van. Így van.
2: Igen, pontosan. Igen. Nem, pont ezt akkor szerettem volna elmondani, hogy igen. Én nagyon örülök, és de meg is vagyok lepve, mert azt gondoltam, hogy ilyenekkel az ember csak városokban szembesül, és városokban tud találkozni.
1: De nem, és éppen ezért ajánljuk mindenkinek, hogyha jöttök majd Nógrád megyében a nyitott portanapokra, akkor meg kell állni Jenőn is, de Diósjenőn is, úgyhogy Kalocsai Attilával beszélgetünk egy picit, aki megálmodta ezt az egészet annó, és ugye 2024-ben is vele tudtunk itt beszélgetni a reggeli műsorban, hogy egy picit értékeljük mondjuk az elmúlt 2 évet, másrészt pedig azért, hogyan és miképpen tud helyszínként ebbe az október elejé programba maga a kiállító tér ugye beszállni, úgyhogy Attila, itt is van a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
3: Szervusztok, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
1: Jó reggelt, szia Attila! Na hát egyébként tényleg nagyjából 2 évvel ezelőtt beszélgettünk először, az az első beszélgetésünk volt, amikor tényleg megnyit maga a kiállító tér. Talán kezdjük innen, hogy azért eltelt tényleg 2 év. Hogy látod, beilleszkedett ebbe a diósjenői, vagy nógrádi, nyugat-nógrádi millióbe mondjuk ez a kiállító tér, ez a galéria? Értékelt. Hogy látod az elmúlt 2 éveteket? Talán kezdjük innen tényleg.
3: Hát úgy látom, hogy a faluba beilleszkedett a galéria, tehát Diósjenő község életébe. Az iskolások is többször meglátogattak minket, a nyugdíjas klub meglátogatott, tehát része életének gyakorlatilag.
1: De jó.
3: A tágabb értelembe véve a diósjenői turizmus hatása annyira nem érezhető a kiállító tér működésében. Nem azt mondom, hogy nem érezhető, de nem az a jellemző, hogy a bakancsos turista leszáll a vonatról, elindul a Börzsönybe, és akkor beilleszti a kiállító teret, mert neki a célja a Börzsönyi túra.
1: Így van.
3: Ez nyilván egyértelmű. Mind a mellett nem panaszkodunk. A látogatottság növekszik. Nyilván nem állnak sorok, mint a Vatikáni Múzeum előtt, nem is erre számítottunk, mint a városokban lévő kiállítótereknél sem ezt tapasztaljuk.
1: Így van.
3: De szépen lassan épülünk be a köztudatba.
1: Nagyon jó. És akkor ugye mondjuk ezzel az nyitott portanap programmal is epite tudtak ezen az egészen erősíteni. Készültök-e valamivel, vagy csak arról tudunk akkor beszélni, és ez egy utolsó szempont, hogy akkor gyakorlatilag ide várjuk ugye Nógrád megyébe a látogatókat, meg ugye azokat, akik mondjuk egy-egy ilyen portát meg akarnak nézni, és akkor emellett itt vagytok, és hát itt vagytok is, és lehet jönni hozzátok is.
3: Így van, nyitva vagyunk, lehet jönni hozzánk is, Bíró Annának ezúton is köszönjük a lehetőséget. Valamikor évelején volt itt a kiállítóterünket megnézni, és akkor vetette föl, hogy esetleg kiegészítő helyszínként csatlakozhatnánk a nyitott portanapokhoz. Természetesen ennek örültünk, hát minden lehetőségnek örülünk, ahol a művészetet érdeklő emberek megnézhetnek minket. És hát azért nem utolsó szempont az sem, hogy a művészeti kiállítás mellett van egy szentgyörgyi kiállításunk is.
1: Aha.
3: Szentgyörgyi István színművész, a Kolozsvári Nemzeti Színháznak több mint 60 évig volt a tagja, ő Diós Jenőről származott el. És az ő hagyatékát itt nálunk meg lehet tekinteni, két néma filmje mellett is.
1: Még azért beszélgessünk, ha már a kiállítást előhoztad, azért például a Salvador Dalit emeljük már ki, mert tényleg ugye azt mondtuk, hogy egyfajta kis ékszerdoboz az, amit ti összehoztatok itt Diósenőn két évvel ezelőtt, viszont azért egy-két-három olyan név van, akár a külföldi alkotók, vagy éppen ugye mondjuk itt a hazai festőgrafikusok táborában, akik azért fontosak ebben a művészeti ágban, és hát azért egy nagyon szép kis, hát hogy mondjam, best of-ot tudtatok összehozni, tudtál összehozni?
3: Végső soron összehozni. Nyilván minden kiállítás azért szubjektív, itt azért a 20. századi és kortárs művészek láthatók, 22 művésznek csak nem 60 műalkotását lehet megtekinteni az állandó kiállításunkon. Most hát a teljesség igénye nekül, ugye Dalinak néhány műtárgya látható, két kis plasztika, 5 litográfia, illetve kis sorozott számú metszete, köztük Faust illusztráció, aztán mitológiai típusú képei. Emellett nemzetművésze Földi Péter munkái, Balázs János, Salgó Tarjáni, elég híres roma festőnek is jó néhány munkája megtekinthető. És nem utolsó sorban a Volt Bizottság együttes oszlopos.
1: Tényleg Vahorn! Aha.
3: A munkái is itt láthatóak. Nyilván néhány darab, amennyit enged, de Vahorn András, Felugosi Laca, öcsi Evzámbó Istvánnak is több munkája tekinthető meg. Emellett Kokos Ignác, Molnár Cépán, hát hogy ne soroljam, most kapásból fel se tudnám sorolni.
1: Oké, csak azért mondjuk ezt, hogy azért aki mondjuk szereti a kiállításokat, szereti a művészetet, fogékony rá, és tényleg mondjuk tervezi azt, hogy ezt a nyitott portás sztorit itt megnézze és kipróbálja ebben a két napban, október első hétvégén, és ugye tényleg szereti az ilyeneket, akkor azért vár rájuk ez a Diósenői kiállítótér. Úgyhogy Attila, nagyon szépen köszönjük, hogy tudtunk beszélni, és akkor jó sok látogatót kívánunk nektek a továbbiakban is, meg a nyitott portás hétvégén is.
3: Oké, köszönjük.
1: Köszönjük szépen. Köszönjük. Szia, minden jót.
2: Minden jó, szia.
1: Na hát, Galcsai Attilával beszélgettünk tehát, aki a galériát vezeti, és hát ez is vár rátok Diósenőn. Ugye? Tehát, hogy Sanika, mit érzed, mit gondolsz? Van még egy másfél percünk nagyjából itt, miért még a hírek, meg a zenék jönnek, hogy azért idősek oda mennek, gyerekek oda mennek, azért nem egy utolsó szempont azt, hogy mondjuk a diósenei iskolások mondjuk be tudnak menni, és mondjuk egy művészet órán, vagy egy rajzórán mondjuk egy Salvador Dali plasztikát azért meg tudnak nézni.
2: Persze,
1: nem? Tehát, nem. Hogy azért...
2: Minden dicséret Diósenői, hogy tényleg ő ezzel is tud foglalkozni, és ebbe is vállalkoztak erre, és már óriási dolog egyébként. Én el sem tudom nyilván képzelni ezt a dolgot, hogy hogyan működik, de hogy van egy ilyen lehetőség, és ez itt van a megyében Diósenőn, hát le a kalappal előttük tényleg.
1: Ugye? És mondom, én azért emlékszem rá, hogy tényleg az egésznek a milliója, a kialakítása, tehát hogy mondom, abszolút egy ilyen ékszer doboz, és lehet mondani azt, hogy na, most disznónak a gyöngyöt, meg hogy ezért parasztnak a csokoládét, hogy minek ide ilyen, de kell, gyerekek, mert miért ne? Tehát, hogy ugyanúgy egyébként a Diósenői iskolás is, ahogy mondtuk, lehet, hogy egyébként azért, mert elmegy és megnéz egy ilyen Dali, nem tudom én, tényleg kis plasztikát, akkor azt mondja, hogy na, akkor ő művész akar lenni. Hát miért ne? Ugye? Igen. Maradjon meg ez a lehetőség is itt. Úgyhogy itt Portonapok, október első hétvégéje, és vár rátok ez a kiállító tér is. Jó,

0: történt hétfőn reggel.
1: Vár rátok a Diós Jenői kiállító térre, a nyitott port a napok alkalmával. Erről beszélgettünk az előzőekben, mégpedig, hogy a Kalocsai Attila galéria vezető volt a vendégünk, és picit beszélgettünk arról, hogy az elmúlt két évben hogyan illeszkedett be, vagy megszokták, én mondjuk a Diós Jenőiek azt, hogy egy olyan galéria kiállító tér van, ami azért simán egy nagyvárosba is elférne, és ugye azzal kapcsolatban is, hogy mi minden vár rátok, hogyha itt a portanapok kapcsán ezt a helyszínt útba igazítjátok. Tehát, amikor volt egyébként utoljára bármilyen kiállításon, ahol egyébként tudtál tapizni, ugye? Neked azért az a tapis kiállítás az, ami,
2: igen.
1: jó lehet.
2: Azt hiszem a Szépművészeti Múzeumban egy 4 éve lehetett ott különböző tárgyakat lehetett megnézni, és akkor erről forgatott is a közmédia. Én régebben a suli idő alatt, amikor suliban jártam, általánosban meg a gimibe, akkor igen, ugye a kötelező volt, hogy elmenni, a ilyenek hadtörténeti múzeum, meg mit tudom én, de nem nagyon. Talán, hát nyilván a Louvre-ban még voltam, ugye, az nagyon érdekes volt, de arról már azért úgy kevés emlékem van, de nem vagyok egy nagy kiállításra járó.
1: Hát mondjuk meg is értem.
2: Pont
1: hát
2: emiatt, hogy igen. Nem lehet sok mindent megnézni, tehát most akarnak valami ilyesmit létrehozni, bár azt mondja, anyaka mondta, hogy szeretne elmenni a Magyar Zeneházába, és akkor pont beszélgettem valakivel tegnap erről, hogy azért ott elég sok mindent meg lehet nézni. Nyilván ugye persze zenéket, lemezet, stb.
1: Igen.
2: Tehát az biztos, hogy érdekes lesz.
1: Persze, hát az mindenképpen. De ez is jó, úgyhogy szerintem jól illeszkedik bele ebbe az egészbe. Én azt mondom, és hogy jó döntés volt az, hogy akkor a kiállítótér is megnyílik, vagy pontosabban, hogy benne van ebben a programban, mert megmutatja azt, hogy mennyire sokszínű a megyénk. Nem? Tehát, hogy vannak nagyon klassz gazdálkodói, nagyon klassz családok, akik egyébként az egész életüket feltették arra, hogy jó minőségű, hazai, rövidellátási láncú ételt tudjanak az asztalra tenni, és ezt ugye meg lehet nézni, ki lehet próbálni, meg lehet kóstolni, bele lehet látni abba, hogy ez mekkora óriási meló. Másrészt pedig ugye emellett például egy ilyen plusz helyszínnel egy picit más szegmensét mutatod meg a megyének, tehát hogyha valaki eljön mondjuk Gödről, akkor el tud menni Szentélyre tényleg a tehenészetbe, sajtot tud csinálni, stb. És hazafele meg tud állni, és be tud ugrani Diós Jenőre ebbe a galériába, és láthatja azt, hogy wow, gyerekek, hát ez is Nógrád megye.
2: Én azt gondolom, hogy Nógrád megye ennyivel is több.
1: Nagyon szépen mondtad, Sanyika.
2: Mint bármelyik olyan most más megyékre gondolok, bármelyik megyét említhetném, igen, ahol nyilván ezek a dolgok nincsenek.
1: Rejtett kincsek vannak itt, ugye?
2: Így van. Igen. És örülök, igen, hogy erre odafigyelnek Diós Jenőn, és hogy meg
1: és én is. Én is, úgyhogy köszönöm neked. Úgyhogy mindenki menjen. Jó, a portonapokon a Diós Jenői kiállító térre is.
3: Not even thinking twice, everything's frozen.

0: megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám. Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG-gál Gödöllő. MG-gál.hu.
2: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
3: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Jó néhány napja lezuhantam a repülőmmel a vadonba.
7: Szép volt, Pajti.
8: Szeptemberben.
9: Muszáj a nehezebb utat választanunk.
8: Egyes kötelékek.
7: Putin, csak engem néz.
8: Sosem szakadnak szét. Brad Pitt.
9: A legjobb kutya, aki valaha élt a földön. Hazaviszlek.
8: A vadon szíve. A mozikban.
1: Reklámot hallottak.
10: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A Fidesz-KDNP politikusa a közlekedési és beruházási minisztérium negatív üzenete miatt kialakult vitában. Arra kéri a Nyugat-Nógrádhoz kötődő országgyűlési képviselőket, hogy pártállástól függetlenül szálljanak be az M2-ért folyó munkába. Balla Mihály internetes fórumán egy bejegyzésében azt írta, az M2 rétsági elkerülő szakasz megépítése kiemelten fontos a térségben élők számára, hiszen a településeken jelentős tranzitforgalom halad keresztül. A képviselő hangsúlyozta, az elmúlt években a projekt előkészítése minden hivatali nehézségen átjutott. A beruházás hivatalos előkészítését több dokumentum és hatósági döntés is alátámasztja. A projekt leírása szerint az első ütem része a rétságot elkerülő Nőtincs és a rétság északcsomó.

0: Pont közötti szakasz, valamint a Drégei Palánknál tervezett komplex pihenőhely. A kétszer két sávos fejlesztés 2018-ban kapott környezetvédelmi engedélyt. A tervezési szerződést 2021. december 6-án kötötték meg. Az engedélyezési tervek alapján 2023. augusztusában kiadták az építési engedélyeket, majd 2024. június 3-án a tervező leszállította a végleges kiviteli terveket. A hivatalos projekt leírás szerint a hidak kiviteli terveihez szükséges hatósági jóváhagyások is megtörténtek. Ezzel a tervezési folyamat lezárult. Helyben beváltható utalvánnyal kedveskednek a 70. évüket betöltött lakosoknak Sződligeten. Juhász Béla polgármester közlése szerint a kuponokat csak sződligeti vállalkozásoknál válthatják be. Éppen ezért keresik a helyi üzleteket, szolgáltatókat, éttermeket, fodrászatokat és minden sződligeti vállalkozót, akik szívesen csatlakoznának ehhez a programhoz. Az utalványokat a résztvevő vállalkozások fogadhatják el fizetőeszközként. A csatlakozási határidő október 25-e. A kormány döntés értelmében 5000 fő feletti települések is igényelhetik a szociális tűzifa programban való részvételt. Ezért Balassagyarmat önkormányzati képviselőtestülete csütörtökön egyhangulag döntött ennek bevezetéséről. A részletek nem sokára a Balassagyarmati Városháza közösségi oldalán lesznek olvashatók. Csak Gábor polgármester a program kapcsán hangsúlyozta, a csak tűzifával fűtő városi rászorulók nyújthatnak be majd pályázatot. A szakmaiságnak kell meghatároznia a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara további működését. Erről beszélt a szervezet átvilágításáért felelős kamarai biztos. Zoltán Péter közölte, bár a kamara az elmúlt években tisztességesen végzett szakmai munkát, ezt a politikai csindadratta meglehetősen eltakarta. Emiatt úgy nézett ki, mintha nem tenné rendesen a dolgát. Kiemelte, most próbálják a politikától megszabadítani a kamarát úgy, hogy a jövőben ennek lehetősége sem maradjon fenn. A kamara átvilágítása során szerzett tapasztalatokról azt mondta, külföldi, például brüsszeli gazdatüntetéseket 30 millió forinttal, a bálványosi nyári szabad egyetemet 2024-ben és tavaly 8 millió forinttal támogatta a kamara. Megkérdőjelezhető megbízási és munkaszerződésekre 93,5 millió forintot biztosítottak. Továbbá a kamarának köze volt az országgyűlési választásokat megelőző két politikai rendezvényhez is. Ezek összköltsége 191 millió forint volt. Osztályonként 30%-ban szabták meg az olaszul nem tudó külföldi tanulók arányát Olaszországban, és szüleik számára kötelezővé tették az olasz nyelv megtanulását. A rendelet az általános iskolák első 5 osztályában, a nem Olaszországban született, nem olasz állampolgárságú tanulókra vonatkozik, akik nem jártak legalább 2 évig olaszországi óvodába. Az általános iskola felső tagozataiban, gimnáziumokban és szakközépiskolákban osztályonként szintén csak 30%-ot tehetnek ki azok a külföldi diákok, akik korábban nem jártak legalább 3 évig olasz oktatási intézménybe.
1: Időjárás.
0: Túlnyomóan napos idő lesz ma. Időnként fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A légmozgás enyhe lesz. A maximumok 21 Celsius fok körül alakulnak Balassagyarmat és Vác térségében.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma Csörökben, a Gödöllői úton és Szentendrén a Dózsa úton is. Ne hajtsanak gyorsan, figyeljenek egymásra.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most megadjuk a

0: ez történt kedden reggel.
1: Itt is vagyunk, tehát jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és akkor az ott hagyott gyerekekről beszélgetünk ebben az órában, mégpedig azokról a gyerkőcökről, akiket egy angol tanulmányú szervezője gyakorlatilag az utolsó éjszakán ott hagyott a francia-német határon fekvő Forbach városában vagy településen, azért, mert hogy nem viselkedtek jól. És ugye az nagy felháborodást keltett ez a hír ugye a múlt héten, aztán pedig szépen jöttek a reagálások, és ahogy mondtuk elsőként, az iskola volt az, aki reagált, és ugye megdöbbenéssel tapasztalta azt, hogy az angliai tanulmányút hazautalása során milyen helyzet alakult ki. Nagyon nem is tudtak a helyzetről, és később értesültek az egészről, és ki fogják vizsgálni a helyzetet, és azt mondták, hogy hát attól függetlenül, hogy benne volt a szerződésben az, hogy a gyereket ott lehet hagyni, hogyha rosszul viselkednek, de azért ezt mégiscsak méltán dalanynak tartják, és ugye, amit mondtunk az előbb, hogy hát benne volt a szerződésben az, hogy a szervező cég, aki már több egyszer is közösen dolgozott az iskolával, a szerződésébe benne van, és beleírja azt, hogy a gyerkőcök úgy viselkednek, ahogy, akkor ettől kezdve jogokban áll ott hagyni a gyerekeket, és hogy gyerekek saját magukért, vagy szülők segítségével tudnak majd hazajönni. Tehát ez a sztorinak az első része. Sándor.
2: Nem értek ezzel egyet. Tehát ilyen nincs a világon, gyerekek. És nem is csodálkozom, hogy felháborodást váltott ki. Ha egy társaság vállalja a gyerekek kiutaztatását, teljesen mindegy, hogy hogyan viselkedik a gyerek.
1: Hogyan viselkedik?
2: Gyerekekről van szó.
1: Jó, Sanika, azért 14, 15, 17 éves fiatalokról van szó, vagy 15 és 17 év közöttiekről. Hát emlékszem rá, amikor én elmentem, vagy elmentünk a második osztály kirándulásunkra, talán Sopronba. Annyit akarok csak erről elmondani egyébként úgy, hogy pedáns tanulóként is részt vettem az egy kalamajkákban, úgyhogy színötös voltam. Maradjunk annyiban, hogy a soproni kirándulásunk után nem volt harmadik és negyedik évben osztály kirándulásunk, úgy viselkedtünk. Tehát, hogy most komolyan. Tehát, hogy
2: nem hagyott ott senki.
1: Nem, de el tudom képzelni azt egyébként, hogy ilyentől kezdve egy szervezőnek, akinek a logisztika, az utazása, a feladata és a szerződésben neki ezt kell biztosítani, nem pedig nevelni kell a gyereket, és arra figyelni, hogy hogy viselkedik kint külföldön, mennyire paraszt, vagy mennyire nem, és hogy mennyire, hogyan és mit, értem, mire gondolok. Tehát nem az a feladata, az a tanárnak a feladata. Ilyentől kezdve, hogyha ő úgy látja, hogy egyszerűen ezt nem lehet normálisan kivitelezni, és úgy hagyja hazahozni őket, hogy akár esetleg mondjuk más gond is lehetne belőle, akkor neki joga van azt mondani, hogy gyerekek, ez van, tanár úr, jöjjetek haza máshogy, mert ezt így nem lehet vállalni. Lehet, hogy akkor ez, lehet, hogy egyébként ez történt, mert hogy megszólalt a szervező cég is, akik ezt az egészet összehozták, és egy ilyen angliai utazásra szakosodott győri egyesület elnöke az, aki szervezte. Ő 15 éve rengeteg ilyen utat megcsinált már, és nem az az első eset, a mostani, amikor gondja akadt, főállású pedagógus, és ő azt írta, vagy azt mondta többek az ennek az újságnak, hogy tiltották már ki másfél évre az összes kompról, tiltottak már ki másfél évre az összes kompról, mert az akkori diákok részegen randalíroztak, egyszer majdnem feljutottak egy mobilotthont, illetve felmásztak egy szálloda tetejére. A mostani esethez hasonló is történt már, de akkor három diáknak és a tanáruknak kellett a csoportból külön hazautazniuk, abból nem lett botrány. Tehát ugye ezt mondja a szervező pedagógus. Ugye elmondása szerint, hogy szombatról vasárnapra virradóran éjfél kettő körül a diákok a folyosó összes szobájának ajtaján elkezdtek dörömbölni és kiabálni. Emellett azokat, nem csak azokat az ajtókat ütötték, amelyekben ugye az ismerőseik megszálltak, hanem az összeset. Hiába szóltak rájuk, nem hagyták abba. Elmondása szerint ugye a szállodában erről videófelvétel is készült, a hotel kamerája rögzítette a történteket. A busszal három felvidéki és egy magyar iskola diákjai utaztak, összesen négy osztály. A költségeket ugye a résztvevők állták, a szervezést pedig ugye ez a győri egyesület végezte.
2: Tudod, mi az érdekes ebben a történetben? Hogy elit gyerekekről beszélünk, hiszen egy tanulmányi úton vettek részt.
1: Mi az, hogy elit gyerekek, Sanyikám?
2: Hát azért
1: itt nem Oxfordra mentek be, érted, nem tudom én, hanem csak elmentek, minden. És akkor ez nem az, hogy elit, az elitnek egyébként más jelentése van, mint amire egyébként te gondolsz. De a lényeg, hogy ugye itt a szervező is megerősíti azt, hogy sok éves felvidéki kapcsolat, az ipósági magyar gimnáziummal már másodszor utaztak, minden osztályon ment egy tanár, illetve pluszban velük velük utazott a szervező, tehát 5 felnőtt volt a diákokkal. Az érintett osztálytanár azonban este 10-kor elment aludni, úgyhogy senki sem tudta, hogy melyik szobában lakik.
2: Elvileg semmi.
1: Átaludt a balhét, ami el is képzelhető, a cikk szerint,
2: mert hogy őt nem zavart.
1: A szervező is egy másik emeleten aludt, ő is reggel értesült arról, hogy mi történt. És az egyik szobában gyűltek össze 7-8 gyerekek, akik kicsitültek a folyosóra, 6 állítólag beismerték, hogy ők hangoskodtak, 2 pedig szolidaritást vállalva álltak az osztálytársak mellé, amikor számon kérték őket. És ugye azt mondta ez a szervező, hogy egy olyan szálloda volt, ahol leginkább ingázók szállnak meg, tehát számukra azt, hogy elmennek meló után és letusolnak, megkajálnak, rádiót vagy tévét néznek, és akkor vagy hallgatnak, és utána elmennek, és ki akarja magukat aludni, az egy alapvetés, ezt nem kapták meg. A külföldi vendégek rendőröket akartak hívni, de végül nem tették meg, és amikor reggel kiderült, hogy mi történt, a túra előtt mindenkivel aláíratott szerződésre hivatkozva belengedte a büntetést a szervező. És innentől kezdve...
2: Nem a buszon csinálták a balhét.
1: Oké, de a szervezőnek kell elvinnie a felelősséget. Tehát ő foglalt mindent, lefoglalta a szállást, mindent, ugye, ahogy mondta, például kompokról tiltották ki ezt a szervező céget, azért, mert ott a kompa, nem tudom, a gyerkőcök, nem tudom, milyen, hogyan viselkedett. Tehát mindent ők álltak, és ugye azt írta, vagy mondta a szervező, hogy az Egyesület elnöke, bár állítja azt, hogy szívesen támaszkodott volna a pedagógusok véleményére, de mindenki hallgatott. Először nem szólt senki, végül azt a választ kapta, hogy rendben, és hogy oldják meg a hazautazást. Innentől kezdve a többiekkel együtt hozta meg ezt a döntést, kérte telefonszámát a szülőknek, nem kapta meg, pedig akarta volna őket értesíteni, és innentől kezdve még egy gyerek jelezte is, hogy van egy kombináció, mert hogy egy ilyen felpattanós taxis busszal ezt megoldják, belementek, igen, hogy a tanárok jegyét is állják, és utána a csoport elment végül Bécsig, ott pedig a szülők által bérelt buszra szálltak föl, és így mentek haza. Tehát nagyjából ez...
2: Nyilván ez egy plusz költséggel járt.
1: Igen, tehát ugye ez a szervezőnek az elmondása. A diákok szülei szerint a gyerkőcök ugye veszélyeztetve voltak, és feljelentést tettek. És az ügyvédek szerintem azt mondják, hogy nem lehet megállapítani azt, hogy bűncselekményről, vagy bármifajta kötelezettségszegésről van-e szó. Mert hogy ugye...
2: Hogy ne lehet, ott hagyták a gyerekeket.
1: Ott van benne a szerződésben, és nem hagyták ott a gyerekeket, mert egyedül, mert volt nálunk egy felnőtt. Tehát, hogy a franc...
2: Jó, de a hazautazásukat megakadályozták, meggátolták.
1: Figyelj,
2: ez a szervezet.
1: Szülő vagyok, alám dugják a szerződést, végigolvasom, hogy a gyerekemet, aki elmegy a többiekkel egy angliai tanulmány útra, milyen keret szerint és milyen szerződés szerint fogják őt elvinni. Végigolvasom, és ott van benne az, hogyha a gyerek nem úgy viselkedik, akkor ott fogják hagyni a csába.
2: Jaj,
1: nekem erről szülőként tudnom kellett, és innentől kezdve még azt is mondta a győri szervező, hogy a francia szálloda vendégei sem akarják ennyibe hagyni a dolgot, tehát már ők a szállodával is felvették a kapcsolatot, és mondták neki, hogy ha tudja bizonyítani azt, hogy a büntetést kaptak a randalírozók, akkor eltekintenek az eljárástól. Tehát, hogy még most lehet, hogy per lesz, és a győri szervezőket fogják perelni egyébként a francia szálloda dolgozói, azért, mert a gyerekek így viselkedtek.
2: Arra lennék kíváncsi, és csak annyit szeretnék üzenni ennek az utazási irodának, hogy gondolja.
1: Nem utazási iroda, ez egy 15 éve működő történet, ahogy mondták is a cikkben, mert benne volt egyébként az elnök, aki pedagógus, tehát egy tanár az, aki ezt viszi, tehát innentől kezdve benne van a szerződésben.
2: Benne van a szerződésben, de őnekik csak annyit szeretnék üzenni. Ők vajon voltak gyerekek?
1: Nem, Sanyi.
2: Különbek voltak?
1: Ő csak egyszerűen előjöttek így a nem tudom én, érted? Tehát, hogy meg sem születtek, ők egyből 45 éves pedagógusként kerültek napvilágra. Hagyjál már! Mi az, hogy voltak? Biztos voltak gyerekek.
2: Hát be, és ők nem rosszalkodtak? Ők nem rendben. Ezt utána azokban felnőttek be, akik az, hogy azt hiszik, hogy elfelejtik, hogy ők is voltak gyerekek, és hogy ők is mekkora hibákat követtek el gyerekkorukban.
1: Itt nem az van, hogy csúszdíztad a szomszédot egy cseresznyével valami, hanem most az, hogy itt kint voltál egy felvidéki iskola tanulójaként, kint volt egy csoport, és egy francia szállodában az éjszaka közepén verték az ajtókat.
2: Ja, Istenem, és akkor mi van, hogy verték az ajtókat? Belehaltak ott valaki.
1: Gondolom azt, amikor majd te aki mindent, mindenkit utál, meg mindenkit lehúz, hogy téged keltettek volna föl, meg a gyerekek ott szaladgáltak volna este 10-kor, 11-kor, és angyalkával nem tudtatok volna normálisan aludni, mert másnap reggel mentetek volna valami előadásra, akkor is ennyire megértő lettél volna. Kíváncsi vagyok rá, Sanyika. De figyelj, ezek már 15-17-18 éves gyerekek voltak. Ezek már nem gyerekek, ezek már tinédzserek. Nem pedig 5-6-7 éves kis Denis Akomiszok.
2: Én tudod, mit csináltam volna?
1: Micsodát?
2: Én tudod, mit csináltam volna? Én velem történik ez, ott vagyok a szobában. Fiúk, próbáljátok meg, léci, normálisabban, halkabban viselkedni. Rendeltem volna mindegyiknek egy láda sört, vagy
1: Ezek gyerekek, ott hagyták őket a gyerekek. Gyerekeket.
2: Nullás.
1: A sört rendelnék nekik. Nullás. Jó vagy, Sanyika. Itt az a kérdés, hogy ki a felelősség? Tehát 17 évesen már azért, vagy 15, vagy 16 évesen azért...
2: Akkor se az a megoldás, hogy ott hagyják őket.
1: Akkor ki a felelősség? Akkor a győri szervezőt azt akkor perli most a francia szálloda, mert hogy gyakorlatilag a felvételek alapján lehet lesz, hogyan viselkedtek. A tanárok nem csináltak semmit, ugye? Kijön a felelősség, elvileg ugye? A tanárok sem csináltak semmit. Szerintől kezdve mit fog csinálni a szervező, hogyha egy ilyen gyerekcsapat, ami neki haza kell utaznia még, nem tudom én, fél Németországon keresztül? Hát akkor inkább nem vállalom be. Na még beszélgetünk erről, hogy ki akkor itt a felelősség, és ki az, aki gyakorlatilag ebben az ügyben akár mondjuk, nem tudom én, pengélyre lehet majd állítani.

0: Ez történt kedden reggel.
1: Még egy kicsit itt vagyunk, és hát vitázunk az ipossági diákok ügyében, itt Karvassanyival, mert hogy ugye azért ott már több fél is megszólalt, tudjuk az iskola álláspontját, tudjuk azt, hogy a szervező mit mondott, össze lehet ebből nagyjából tenni azt, hogy mit történhetett. Hát igen.
2: Én mint gondolkodtam itt a zenék alatt, meg a hírek alatt, és úgy érzem, hogy te gyerekek ellen vagy.
1: Én? Miért nem gyerek ellen?
2: Úgy érzem.
1: Nem vagyok gyerek, Sanyika, nem vagyok gyerek ellen. 16-17 éves gyerek azért már vállalja a tettét, gyerek. A felelősséget, vagy tínédzser, tehát hogy elmegy, tehát érted, Franciaországból, most akkor mit gondolunk, vagy mit gondolnak azok a rólunk, érted? Na, itt megint egy...
2: Semmi.
1: Nehogy, ne hülyeskedjél már. Itt a magyar...
2: Ők is gyerekek.
1: Itt a magyar csörte, nem tudnak normálisan viselkedni éjszaka, érted? Istenem, mennek jobbra, balra.
2: Nem az alapján megítélni egy
1: országot, ez alapján fogják. Ez alapján fogják. Hát ne hülyeskedjél már. Mit mondok? Na, ezek magyarok voltak, biztos, ezek is, na, ilyenek ezek. Biztos, hogy ilyen reggel elhangzott, amikor... Persze, hogy azért mondom, de gyakorlatilag ezek alapján lesz előítélet, hogyha mondjuk egy 5-6-7-8 fős diákcsoport, de te miért mennek éjszaka, miközben már mindenki alszik, és a szállóban vendégek vannak, végig a folyosón, ugye ezt mondta a szervező, és dörömbölnek az összes bezárt ajtón.
2: Egy dolgot le...
1: Miért csinálják ezt? Ez jó
2: gyerekek, móka? Jó, bulinak tartják gyerekek, mi is voltunk fiatal, te is mesélted a legelején, hogy milyen soproni osztálykirándulásod
1: volt. És akkor gyakorlatilag innentől kezdve vállaltuk a felelősséget arra, hogy mi volt, és a két vagy a három tanács.
2: Egy ember tudta volna megmenteni ezt az egész helyzetet, a tanár. A tanárnak nem lett volna szabad este 9-kor lefeküdnie, és ott hagyni a gyerekeket magukra, gondoskodni kellett volna arról, hogy béke vagy nyugalom, mindenki
1: ebben abszolút egyetértünk, viszont akkor a kérdés az, hogy akkor én hogyan vállaljam, mondjuk lehet, hogy a sofőr, vagy a váltósofőr se tudott normálisan aludni, és le kellett neki vezetni.
2: Másnap hozzahozta volna őket, igen.
1: Igen, tehát azért mondom, hogy ilyennekben is nyugodtan bele lehet gondolni, és akkor szervezőként én mi úgy, hogy tudom azt, hogy mondjuk, nem tudom, én engem már a kompró is már kitiltottak a gyerekek miért, mert hogy azért azt tudom, hogy mi van. És hogyan tovább, nem fogom vállalni azért a kockázatot, hogy ilyen gyerekekkel induljak haza
2: ezt
1: a francia-német határon.
2: Nem felelősségre.
1: És akkor most én mit csinálok vele? Tanár úr, mondja meg, hogy elnyekelne, bum-bum, és akkor kész, ennyivel el van intézve?
2: Szerintem el lehet tekinteni ettől a dologtól, gyerekekről van szó, nem feltétlenül a büntetés a lényeg, túlélték, senki nem sérült meg, senkiben nem esett olyan mértékű kár, ha esett, akkor meg majd megfizetik a gyerekek is, de nem ez lett volna
1: a megoldás. És akkor a szülők, akkor most a győri szervezet, akit mondjuk be fog perelni a francia szálloda, mert hogy gyakorlatilag az összes nem diákos vendégnek a nyugalmát éjszaka gyakorlatilag zavarta, mert hogy beperli. Így működik a világ, tehát ne haragudjál már. Tehát, hogy ez gyakorlatilag a normális rendje annak, ami történik. És én kezdve akkor mondjuk a szülők fogják majd mondjuk a perköltségét megtéríteni a győri szervezőknek, vagy hogy van. Miközben minden egyes szülő tudta azt, hogy a gyerek trehányul fog viselkedni. Én csak ezért kötöm az ebetakaróhoz.
2: Minden szülő... Ez az erővel egy gyereket se lehetne elvinni kirándulni, mert nyilván osztálykirándulások, meg mit a ottalvos bulikon, azért biztos vannak ilyen dolgok. Nem azért, mert most van három olyan kilógó alak,
1: nyolc.
2: De akkor ez az erő, akkor nem lenne szabad elvinni osztálykirándulásra se.
1: Itt megint ezt esélyekről beszélsz, itt nem erről van szó, arról van szó, hogy ott van a belanírva a szerződésben, hogy a gyerekek randalíroznak, hogy nem úgy viselkednek, ahogy kell, akkor intől kezdve én, mint szervező mondhatom azt, mint pedagógus, mert egy pedagógus szervezőről van szó, aki 15 éve ezt csinálja, nyilván tapasztalattal, azt fogja mondani, hogy nekem ez a kockázat, ez nem éri meg, mert akkor még engem fognak a szülők csesztetni, hogyha a gyerek érted. Tehát gondold tovább.
2: Én meg
1: üzenem
2: a szervezőnek, hogy ne csináljon akkor semmit, ne foglalkozzon gyerekek utazásával, mert ez benne van a pakliban, hiszen gyerekeket visz. Akkor ne csináljon semmit. Ez most olyan dolog, hogy mondjuk valaki felszáll a buszra, és mondjuk ne adj Isten, rosszul van, hányni fog, mert mit akkor
1: az semmi az köze, semmi köze, megint hülyeséget beszélsz, almát keversz össze a dinnyével. Mi az, hogy ha valaki rosszul lesz, akkor ne vigye el?
2: Ez benne van a pakliban.
1: Benne, de az meg miért van benne a pakliban, hogy a gyerek este 10 órakor nekiindul egy francia szállodának a folyosóján, és elkezdi ütögetni az összes sajtót? Ez miért van benne
2: ezért,
1: a pakliban?
2: Ezért a tanár a felelős, okay. A velük lévő tanár. Büntessük
1: ő nevelje meg, de én, mint szervező, azt mondom, hogy én ezzel a galérivel nem akarok tovább menni, mert innentől kezdve veszélyeztetik akár a továbbutazást is, etc. Citera. Én nekem nem az a dolgom, hogy megneveljem őket, és még hazaérek érted a német-francia határól, nem tudom, egy nyiposságék, ami azon rették, hogy mit fognak még csinálni. Nekem nem az a dolgom, hanem az, hogy a normális bagást hazahozom épségben, biztonságban, ahogy valami. A programban le van írva. Ennyi.
2: Bocsánat, kérdezek valamit. Ha ne adj Isten útközben csinálják ezt a gyerekek a buszon, mit jönnek az autópályán, az A2-es autópályán?
1: Igen.
2: Akkor mi sem leteszi az autópályán őket a sofőr?
1: Gondolom, igen. A szervező dönthet úgy. Tehát az, hogy...
2: Az nagyon szomorú lenne.
1: Melyik a szomorúbb, hogyha mondjuk, érted, csináljuk a fesztivált, a sofőr nem tud figyelni, de nagyon jól tudod egyébként, hogy mik szoktak zajlani a buszokon egyébként. Az elmúlt 30 évben végigmentél itt a Hont Budapest vonalon, hogy mennyire szokták, vagy mennyire, mi mindent kell egy sofőrnek mondjuk elviselni.
2: Volt jó néhány.
1: Akkor meg miről beszélsz? Én tökézve a biztonságos hazaútnál, hogyha lett kell akkor a szervezőnek mérlegelnie, akkor az A2-n kiállnak, lekapják őket, nem tudom én Istenem, benzinkútnál, ettől kezdve oldjátok meg, szólj apunak meg anyanak, mert veletek nem lehet tovább menni itt normálisan. És kész, ennyi. Nem azt mondom, hogy tényleg gyerekek ellen vagyok, de hát, hogy benne, papi, érted? Tehát, hogy egy bizonyos vonalat húzzunk már meg, hogy valahogy normálisan viselkedjünk, meg a tanárok felelőssége, meg stb. Igen, mesztelevizet még ez egyébként, de már nincsen időnk, hogyha még van reagálás. Jó, akkor én azt szívesen fogadom, mert fogadjuk mindenképpen.
2: 06-35-66-22-62 ingyenes Viber számunk, írjatok.
1: Igen, de inkább megafonfm@megafonfm.hu-ra. Jó, és akkor föl tudom venni a kontaktot veletek, és akkor tudunk beszélni akár a pedagógusokkal is, hogyha úgy van, mert mondom, megvolt az e-oldal, megnéztük, hogy mit közölte az iskola, és mondom, benne volt az, hogy tudták azt, hogy benne van a szerződésben, hogy ezt megteheti a győri cég. És korábban is már utaztak el, tehát nem volt baj, gondolom, akkor lehet, hogy a gyerkőcökkel sem volt baj. De hogyha most van egy másik oldal, és jöttek még a friss infó, akkor azokat küldjétek el nekünk. Ugyanesetre, na, jól van, csörte volt ez, Sanyikám, menjünk tovább.
2: Oké. Okay.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
1: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. CH Klíma.hu.
5: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálog ékszerüzlet.
1: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Néha. Arra sem emlékszem, hogy összebújtunk volna.
8: Nem bújtunk össze.
7: Tényleg?
8: Megosztottuk egymással a legféltettebb titkainkat, és teljesen egymásba fonódott a lelk.
7: A lelkünk abban még nincs semmi rossz.
8: És azután sem bújtunk össze.
7: Ha nem, hát nem.
8: Hanem rám vetetted magad, mint egy vadállat, és őrült vágtába forrott össze a testünk.
7: Vagy úgy.
8: Bosszút állni jöttem.
9: Tudod, hogy milyen régóta várok erre?
10: Félrelépni szabad. Szeptember 24-től a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
11: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Szendi Hajni.
13: Hírek.
12: Egy időben 4 helyszínen fogták el egy kábítószer terjesztő hálózat 4 dílerét. Valamennyiüket őrizetbe vették, tájékoztatta a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense a Megafont. Török László közölte, a pásztói és a Széchenyi rendőrkapitányság, valamint a főkapitányság bűnügyi igazgatóságának munkatársai egy időben csaptak le Csitáron egy 20, Hutyagon egy 31, Ecsegen egy 43, Nógrád megyerben pedig egy 25 éves férfira. Emlékeztetett, a Balassagyarmati rendőrkapitányság bűnügyi osztályán 2025 nyarán indult eljárás rendőri intézkedéskor talált drog miatt. Azóta felmérték a fogyasztói, a terjesztői és a viszont eladói kört. Hozzátette, az elfogott dílerek nem csak terítették a drogot, hanem rendszeresen fogyasztották is, így ezért is felelniük kell. Gádor István és Hinz Gyula alkotásai mellett hamarosan Kókai Mimi szobra is a Váci Tragor Ignác Múzeum gyűjteményét gazdagítják. Az önkormányzat közlése szerint a kanadai magyar szobrász és a keramikus művész 3 alkotást adományozott a Váci intézménynek a közelmúltban, a Pannónia házban rendezett kézzel fogható Én című kiállítása során. A művek egyelőre a múzeum raktárába kerültek. Szabó Zsófia művészettörténész szerint ritkán gyarapszik

0: Brokkal a múzeum művészeti gyűjteménye, ezért különösen értékes az adomány. A kormány döntés értelmében 5000 fő feletti települések is igényelhetik a szociális tűzifa programban való részvételt. Ezért Balassagyarmat önkormányzati képviselőtestülete csütörtökön egyhangulag döntött ennek bevezetéséről. A részletek nem sokára a Balassagyarmati Városháza közösségi oldalán lesznek olvashatók. Csak Gábor polgármester a program kapcsán hangsúlyozta, a csak tűzifával fűtő városi rászorulók nyújthatnak be majd pályázatot. A Tisza kormány átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot, mondta a miniszterelnök, miután találkozott 14. Leó pápával. Majd plenáris tárgyaláson vett részt Paul Richard Gallagher énekessel, a Vatikán államtitkársága államközi kapcsolatokért felelős titkárával, és Fábio Salerno magyar ügyekért is felelős szentszéki diplomatával. Magyar Péter a találkozó után újságírói kérdésre válaszolva közölte, a program vezetésére nyílt pályázatot írtak ki. Több tucat jelentkező van, zajlik a vezető kiválasztása. Jelezte, tájékoztatták a Vatikánt is, hogy Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást. Magyar Péter hozzátette, nyilván korrupciómentesen, tehát átvizsgálják a programokat, és ahol esetleg visszaélések voltak, ott eljárások lesznek. A migráció elleni küzdelemben fontosnak nevezte, hogy a segítséget kell odavinni, és nem a problémát Európába hozni.
1: Időjárás.
0: Túlnyomóan napos idő lesz ma. Időnként fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A légmozgás enyhe lesz. A maximumok 21 Celsius fok körül alakulnak Balassagyarmat és Vác térségében.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma Csörökben, a Gödöllői úton és Szentendrén a Dózsa úton is. Ne hajtsanak gyorsan, figyeljenek egymásra.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ébresztő Nógrád megye. Ez a reggeli ritmus.

0: Ez történt kedden reggel.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, sziasztok megafonisták. Eltelt egy óra, úgyhogy robogunk tovább, és szűgy felé robogunk ebben az órában, Sándorom. Mit szólsz hozzá? Tegnap azt kérdeztem tőled, hogy mikor voltál utoljára diósén, hogy egy pár éve volt érzékenyíteni szűgyben. Mikor voltál utoljára?
2: Hú, szerintem egy átutazóba, hát annak is már van egy jó néhány éve.
1: Jó néhány éve. Egy pár hete voltam, és ugye, hogyha beléptek szűgybe, jöttök autóval, és ugye érkeztek Balassagyarmat irányából, akkor bal oldalra figyelve egy új épület, egy épület együttes az, amit kialakítottak, és ez már jó ideje készül. Talán még szerintem az előző polgármester Vestjevó Gáborral is beszéltünk róla, hogy egyfajta ilyen kis turisztikai központocskát alakítanak ki. Na, ez elkészült, és ha jól tudom, akkor ugye múlt hét végén egyfajta túrával vagy túrákkal egybe kötve át is adták ezt a kiállító teret, amelynek ugye a lényege az, hogy egy picit meg tudjon indulni a turizmus, és lehessen gyakorlatilag turizmus fejlesztésről beszélni itt szűkösségben. Ugye egyrészt ugye ott van a Dudáska hegy, ahol van a Lánika kölcsön kilátó, ezt megújították, rendbetették, ugye tanúsfény, esőbe álló, tűzrakó, egy létesült, tehát hogy ezt, hogyha elindulsz szűkből, Sanyikám, elmegyünk egyet túrázni együtt, te is jössz, Nóri is, Norbi is, akkor elmegyünk a kilátóba, hát téged nem viszünk föl, mert nem sok értelme van, viszont ahol le tudunk oda ülni, tűzrakóhely van, megsütjük a szalonnás kenyeret, tehát teljesen adja magát majd a történet.
2: Akkor megyek, majd csepegtettek rá nekem,
1: azaz, és ugye emellett meg ugye megcsináltak egy önkormányzati épületet is, ami, hogyha beléptek ugye a Balassagyarmat felől szűkbe, bal oldalt van, egy sárga színű épület, az pedig egyfajta ilyen négy évszakos turista pihenőhelyé, illetve információs ponttá hozták össze. Ez az alapvetésünk, amiről fogunk majd egyébként beszélgetni mindjárt a polgármester asszonnyal. Viszont, amit én már elkezdtem követni, az a közösségi oldalon van, és annak az a neve, hogy szügyelő. És ugye azt lehet olvasni például ennek a közösségi oldalnak a leírásában, hogyha egy olyan helyre vágysz, ahol a múlt mesél, a természet körülölel, és a nyugalom garantált, akkor szügy a te úti célod, fedezd fel szügyöt, a festői fekvésű nógrádi falut, amely nem csak a Cserhát szépségével, hanem gazdag múltjával is rabul ejt, tehát ez nem más, mint a szügyelő, és a szügyelő élmény. És pontosan itt a szügyelő élmény kapcsán is fogom beszélgetni mindjárt a polgármester asszonnyal, ugye ezt Giebiszer Beátával, mert hogy tudunk egy kis kabaláról is beszélni, mégpedig Kökiről. És Köki, nem Sanyikám, nem Kőbánya Kispest, jó, nem azért kapta nem a nevét, nem, hanem ugye Köki a Leány Kökörcsinből született, mert hogy egyébként egy kis Leány Kökörcsin, de van neki ugye kis feje, arcocskája, keze, lába, tehát egy ilyen kis jópofa kis kabalácska, ő az, aki egyébként szintén megszületett e program kapcsán, és hát Köki az, aki hát különféle élményeket tud nektek bemutatni, kalauzolni, úgyhogy beszélgetünk erről is mindjárt, meg arról, hogy akkor az átadót követően mi lesz a cél, mi ez a szügyelő élmény, amely most már akkor akár fizikai valójában is ugye tetten érhető, mert hogy egy kis turista házacska is kialakításra került, úgyhogy pár dal, és akkor Beátával beszélgetünk.

0: ez történt kedden reggel.
1: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, sziasztok, és hát nem vagyunk messze a helyszíntől, mert hogy Szügy felé vettük az irányt ebben az órában, és egy hétvégi átadóval kapcsolatban kezdtük el Karval Sanyival így egymás közt a diskurzust, ugyanis befejeződött egy kis, nem is kicsit, egy nagyobb turisztikai beruházás fejlesztés Szügyben, aminek egyik részeként a Dudáskahegyen a Leánykökörcsin kilátót rendbe rakták, kicsit kiegészítették, másrészt pedig egy 4 évszakos turista pihenő helyet és információs pontot hoztak létre, de emellett túl megyünk, mert hogy ugye itt azért egyfajta kis turisztikai szellemiséget, egy kis brandet, egy kis sajátságot is kitaláltak, ugye például Köki személyében, aki ugye egy kis, hát kabalácskája, vagy kis karaktere lett gyakorlatilag annak a, az életérzésnek, hogyha valaki eljön Szügybe, és egy picikét eltöltött néhány órát kirándul, megismeri a területet, megismeri a települést, a körülete lévő a természetet. Köki az, aki úgymond egy picit tudja őt vezetni, akár helyszínről helyszínre, tehát egyfajta ilyen kis érdekesség is pluszban hozzátár. Úgyhogy egy picit beszélgetünk erről, mert ugye hétvégén a hivatalos átadó megvolt, a projekt bemutató az, hogy tudjuk, hogy akkor megtörtént, és hát mi is az az egész, akkor lebontjuk most az átadó után a történetet, és hogyha mondjuk most egy hétköznap elmegyünk, vagy egy hétvégén elmegyünk oda, akkor mit kapunk, mit látunk, hogy jött az egész össze, és egy picit beszélgettünk a tervénk szerint, ugye, úgy eszni Gébeszer Beátával arról is, hogy azért itt egyfajta, hogy mondjam, egy tök jó alkotói közösség is jött létre azáltal, hogy ezzel nagyon sokan dolgoztak ezen az egész projekten, ami azért egy picit tovább tudja erősíteni a közösséget ott helyben, úgyhogy a polgármester azt mondja, elvileg itt is van a vonalban. Jó reggelt, Bea, hello, hello!
2: Jó reggelt kívánok, szerusztok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Jó reggelt! Na, akkor talán mehetünk vissza a KH-ig, vagy indulhatunk a KH-tól, mert hogy én emlékszem rá, hogy amikor itt a Köki személyével kapcsolatban nekem egy pár héttel, vagy akár hónappal ezelőtt ez előjött a közösségi oldalon, akkor hívtalak téged, de mondod, hogy még ne, mert akkor még ez készül. Talán induljunk ki onnan, hogy tényleg milyen alkotói csapat, és hogyan indult neki ennek a beruházásnak, ennek a projektnek, polgármester asszony.
2: Köszönöm szépen a szót, hát vissza kell nyúlnunk egészen 2022-ig, hiszen ekkor nyújtottuk be a támogatási kérelmet arra a projektre, amit a Széchenyi Terfusz program keretében lehetett megpályázni, egy Európai Uniós támogatás a Magyar Állam társfinanszírozásával, amely vissza nem térítendő támogatás volt turisztikai fejlesztésre, és turizmusfejlesztés Szügyben címmel valósult meg ez. Teltek az évek, és hát most érkeztünk el oda, hogy befejeződött ez a beruházás, és ahogyan az előbb említetted, egy kilátó, a Dudáskahegyen található Leánykökörcsin kilátó, ahol egy tanösvény, esőbeálló és tűzrakóhely is létesült, illetve az önkormányzat tulajdonában lévő régi kocsma épület, így ismerik hétköznapi nyelven, ennek a felújítása történt meg ebből a projektből. És egy épület önmagában azt gondolom, hogy kevés ahhoz, vagy kettő, hogy ez élmény legyen, ez meg kell tölteni tartalommal. Aha. És itt szakemberek felkérése történt, helyi vállalkozóké, itt például Paplány Mányosi Lillát, Pap Viktort kell megemlítenem, akik turisztikai és marketing szakértőként részt vettek ebben a projektben, és ennek az egésznek a megvalósulását végigvitték.
1: Oké, és akkor kicsit akkor beszéljünk a Kökiről, meg erről az egészről, mert a Szügyelő életérzésről, mert egyébként nagyon jó brand az, amit gyakorlatilag ti megálmodtatok, ugye?
2: Így van. Szerettünk volna valamiféle tartalmat adni ennek az egésznek, és ahhoz, hogy például ne legyen egy száraz túra, hogy most kigyalogolunk a kilátóig, meg visszajövünk, hanem legyen valamiféle élmény is, ezért jött létre például Köki. Hát itt a Leány Kökörcsin, tehát maga az a növény, ami ott jellemző, ebből a kis szóból alakult ki ez a kis név, hogy Köki, aki reményeink szerint sok kisgyermek, nagyobb gyermek kedvence lesz, és segít neki majd játékosan felfedezni, hogy mit ad a Szügy, mit tartogatunk, hogy a turizmus nem csak épületekből, utakból, látnivalókból, hanem élményekből áll.
1: Oké, és akkor azért itt én azt látom, hogy nyilván a természeti járókon túl mondjuk azért sok csoporthoz szóltok, vagy sok csoport van meg célozva, pláne azért is, mert ugye a Mária út is ugye végigmegy Szügyön, tehát hogy azért ebben is lehet majd valami kooperációt, gondolkodtok ebben is?
2: Így van, nyáron elég sokan járnak a Mária úton településünkön, akár zarándokok, akár magánszemélyek, kisebb csoportok, turisták, tehát nyilván megszólítjuk őket is, már az intézményeket és olyan turisztikai helyeket, ahol tudomásunk volt arról, hogy szerveznek ilyeneket, ők már meg is kapták erről a tájékoztatást, hogy itt mi az, ami nálunk látható, megtekinthető, amin végig tudnak menni.
1: Szuper! Ugye a hétfőn akkor átadtátok itt a turistaházat is, na ez milyen lett, vagy milyen lett belül, milyen szolgáltatások vannak ott, pihízni tudunk-e, megállni bringával, hogyan alakítottátok ki? Ja.
2: Nagyon szerencsés elhelyezkedésű ez az önkormányzat épület, amelynek a felújítása kapcsán itt lesz ez a pihenőhely, hiszen a kerékpárút mellett található. Aha. A fenntartási időszakban valamiféle kis egyszerű kereskedelmi tevékenységet fogunk folytatni, ami mondjuk egy kis büfé vagy egy sütiző, ahol a kerékpáros vagy a turista természetesen be tud térni, le tud ülni, meg tud pihenni, szolgálati helyeket tud használni, és esetleg egy pár órát itt is eltölthet. Vannak élményelemek itt is, van időkapszula, vannak molinók, amin szintén ilyen QR kód leolvasással településünkről egy csomó információt megtudhatnak a turisták. Tehát készülünk arra is, hogy kényelmesen, akár egy pici pihenőt beiktatva a túrába, a kirándulásba az ide érkezők meg tudjanak ejteni.
1: Szuper, oké, akkor hát én örömmel ajánlom a hallgatók felé azt, hogy akkor végre van megint egy újabb olyan kis pontocska, ahol nem is olyan kicsi, ahol azért gyakorlatilag itt be lehet járni akár a tágabb Ipoly völgyét is, meg a Cserhátnak a dimbes dombos lankáit, úgyhogy be, köszönjük szépen, hogy tudtunk beszélni, és akkor nagyon sok látogatót kívánunk nektek, meg sok természetjárót.
2: Nagyon szépen köszönjük. És szeretettel várjuk a kedves hallgatókat.
1: Köszönjük minden szépen, hogy itt voltam. Köszönjük. Hello. Na, igen, még egy pár percünk van, úgyhogy akkor megnyílt a szügyelő gyerekek. Igen, ez is egy plusz történet.
3: Hát bizony, bizony, hogy mindenképp el kell menni, oda kell látogatni.
1: Igen, igen, mert hogy, meg kell egyszer azért nézni ezt is. Én mindig bírtam a kilátókat, nem? Sanyikám, oké, most neked...
3: De
1: most te tényleg szereted?
3: Isten bizony. Hát hogy nem?
1: De mit szeretsz benne? Fúj a szél a kopasz fejed, vagy hogy mi?
3: Egyébként igen, tehát hogy szabadon áramlik a levegő, és hogy jó érzés oda menni, jó felmenni. Tehát miért emlékszem, amikor a Balatonon kirándultunk, ott is felmentünk a kilátóba, én is felmentem.
1: Tényleg, arra emlékszem. Ott. Jó, már akkor az most más, hogy akkor ott hagyunk lent, azt akkor nem, valaki ellop, vagy elvisznek, vagy nem tudom. Biztonság faktor véget jöttél igen. Velünk csak egyébként. De valóban, most én mondom, tényleg, van valami, ami azért, tehát én, amikor fölmész, az ember körbenéz, hogy mégis hol él, vagy mit lát, vagy hogyha nem ott élsz, hanem mondjuk turista vagy, akkor körbenéz, vagy akkor ez is az én országom, ez is itt van, milyen jó körbeesni. Oké, mondjuk a darazsakkal vigyázni kell, mert most az Alsó-Petény környékén ugye ott pórójártak a túrázók, de mindig egyfajta megállás és egy célpont az, hogy akkor egy kilátón, és akkor megpihensz, és fölmész, és megnézed. Ugye? Szerintem ez egy tökő. És akkor vadkemping, érted? Akkor ott vagy, lekráboroztok, mondjuk Dudáskán, tűzrakóhely van ott, rendbe tették, ott el lehetsz, azért megvan egy kicsit az infrastruktúra oldva, össze van hozva, ott van szügyelő, a kis köki, meg nekem ez tetszik, Sándorom. Már megint egy olyan, meg ki kéne próbálni, el kéne menni, ezt végig kéne járni, nem? Tehát, hogy annyi feladatunk van már megint. Én azt mondom. Merre menjünk legközelebb kirándulni, Sándor?
3: Hú, nem tudom, gondolkodjunk egy kicsit, de igen, kilátót azt szeretnék betervezni. Én nekem az mindig úgy. Most például a kész kilátó az úgy régóta tervben van.
1: Párszor, na, tényleg?
3: Igen, és akkor ő ígérte nagyon, még tavasszal majd elkísérni, hát mindenkinek volt itt a nyáron mindenféle program, nyaralás, meg mit tudom én, munkák.
1: Igen, mond.
3: És úgy terveztük, hogy ősszel akkor mindenképp sort kerítünk. Igen, eljön velünk, nyilván kell egy látókísérő nekünk, ugye?
1: Persze.
3: Helyzetünkből adódóan, de mindenképp szeretnénk elmenni, ezt már régóta terveztük.
1: Az jó, hogy nagyon szép maga a hely is. Ugye azért magán kilátó egyébként, igen, ez nem önkormányzati, igen. Csak ugye, hogy mondjam, rendelkezésre bocsátják az embereknek alapvetően. De ez is egy szép hely. Na, Dudáskán is itt itt van egyébként, ez a kilátó, a Leánykökörcsin kilátó, Sanyika, oda is föl lehet menni, körbenézni, szűzben, mi van, utána ennél ott valamit, bejönni biciklivel gyarmatra, mint vak biciklista, új Guinness rekordot hozhatnál megint létre, hogyha úgy van, tehát, hogy
3: benne vagyok.
1: Most jön benne, lehet, igen. Igen, na, szóval lényeg, majd még összefoglaljuk a zenék meg a hírek után, de ugye megnyílt már ez a turistaház, rendben van téve a kilátó, és ugye tessék remenni a Szügyelő közösségi oldalára, új közösségi térlet, turizmus fejlődött egy kicsikét, úgyhogy tessék, menni, ki kell próbálni.

0: történt kedden reggel.
1: Szűcs polgármester asszonyával beszélgetünk az előbb, Hugyecné Gélviszer Beátával arról, hogy hát vár rátok a szügyelő is. Mi is a szügyelő élmény is, mit akar pontosan? És ugye miközben itt beszélgetünk, én a közösségi oldalt nézem folyamatosan, és azt lehet mondani, hogy továbbra is az az érzetem, hogy ez jó kitalált koncepció, Sanyika. Az, hogy egy picit itt a helyi turizmust beindítsad,
2: mindenki fel fogja lendíteni a falu életét, a település életét, én azt gondolom.
1: Szerintem igen.
2: A turizmus kapcsán minden bizonnyal, és hát ugye, szerintem nem csak a környékből fognak oda látogatni, hanem akár Budapest, akár a Dunakanyar, tehát a...
1: Hát reméljük, ezért beszélgettünk róla, ugye mondjuk, hogy a gödiek is jöjjenek el például egy kis túrára.
2: Tehát azt szerintem a vételünk környékén élők biztos, hogy el fognak látogatni, és meg fogják nézni ezt a csodálatos helyet.
1: Igen, és hogy egy ilyen kerékpárbarát történetről van szó, kilátód van, tehát hogy én hasonlót érzek, bár ugye ők azért a csatvaiekre gondolok, és ugye itt főleg Zérci Istvánékra, hogy azért ott sokszor különféle vállalkozói támogatásokból, meg önerőből, meg ilyen 1%-ból próbálják rendbe rakni, ugye itt a Csesztve és Balassagyarmat, illetve Csesztve körüli tanúsvényeket, ott a csillagos fény, meg hasonlókat. Én valami ilyesmi kezdeményezés, vagy ilyesmi, hogy mondjam, szellemiséget érzek én a beállék által elmondottakban, pluszban ugye van egy kis kökink is, tehát hogy valahogy így kell, nem kell túl nagyot álmodni, érted, hanem piciket, és aztán, hogyha mondjuk ez megvan, csak gondoljatok visszahallgatók, amikor beszélgettünk itt a szlovák-magyar határon, hogy a középső Ipoly mentén a Nógrád szakáli, a Varsányi fejlesztésekről, a kerékpármúzeumról, hogyha ezek megvannak, akkor mondjuk ezeket már lehet csomagban is összeboronálni, mondjuk egy ilyen Csesztve szűgy, és akár Balassagyarmat kör, vagy tehát értitek, amire gondolok? Szerintem ez tök jó lehet.
2: Persze. Nagy dolog, és nagyon örülök neki, mert itt nem azt gondoljátok, hogy most ez olyan hatalmas világméretű történetről beszélünk, de ezzel is hozzátesz a falu életéhez, a környék életéhez lehetőség mindenkinek kikapcsolódni, akár a környékben élőnek, akár mondjuk tényleg Budapest, Dunakanyar, vagy bárhonnan is érkeztek. Van lehetőség arra, hogy ide elmenjetek, szétnézzetek, és hogy jól is éjjelezzétek.
1: Igen, és ugye, ami fontos...
2: Jól is fogjátok érezni.
1: Igen, és ugye, ami fontos, hogy itt aztán nem csak az, hogy családok, gyermekek, természetjáró, kerékpárosok, kulturális turisták, ugye, iskolai csoportok, hanem ugye itt a Mária út is elmegy, ezt ne felejtsük el, tehát, hogy itt azért jöhetnek az zarándokok, megállnak, megpihennek, akár napot eltöltenek, és még pluszban itt mennek egy kört, tehát, hogy azért ebben is van valami plusz funkció, úgyhogy jól ki van ezt találva, és tessék akkor átérezni a szügyelő életérzést, kedves hallgatók, és elmenni, körbenézni, kipróbálni. Most még azért lesz jó idő szerintem ősszel, vár benneteket a természet, úgyhogy irány és megnézni, jó, ez a fontos és kötelező házi feladat.

0: Itt a vége, búcsúzzunk, kedvesek, ennyi fért a mai reggeli ritmusba. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, hogy velünk voltatok, de legyetek velünk továbbra is. Ugye, Sándorom?
1: Na, hiszen jönnek a hírek, és hát nem fogjátok megbánni, mert érkezik Attilával a Feedbeat, meg hát minden idők legnagyobb megaslágirei itt szólnak a 95-en és a 91-en. És
0: ha esetleg 91-90, hányszor kell már ezt megtanulnod, Karvaj Sanyi? Komolyan mondom, ezek nagyon komoly büntetésekkel fognak járni.
1: Rossz az arcmemóriám is, nézzétek el, meg a számmemóriám is. Igen. Pedig az jó szokott lenni.
0: Hát látod. Na, úgyhogy nagyon valaki eltekerjen, 91-9, jó? Az a lényeg.
1: Így van,
0: az a lényeg. Oké, na akkor holnap jövünk, elég volt már ennyi, Sanyikám. Szevasz!
1: Oké, ciao.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
3: Reklám.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Reklámot hallottak.
6: 10 óra van.
3: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A Fidesz-KDNP politikusa a közlekedési és beruházási minisztérium negatív üzenete miatt kialakult vitában. Arra kéri a Nyugat-Nógrádhoz kötődő országgyűlési képviselőket, hogy pártállástól függetlenül szálljanak be az M2-ért folyó munkába. Balla Mihály internetes fórumán egy bejegyzésében azt írta, az M2 rétsági elkerülő szakasz megépítése kiemelten fontos a térségben élők számára, hiszen a településeken jelentős tranzitforgalom halad keresztül. A képviselő hangsúlyozta, az elmúlt években a projekt előkészítése minden hivatali nehézségen átjutott. A beruházás hivatalos előkészítését több dokumentum és hatósági döntés is alátámasztja. A projekt leírása szerint az első ütem része a rétságot elkerülő Nőtincs és a rétság észak csomópont közötti szakasz, valamint a Drégei Palánknál tervezett komplex pihenőhely. A kétszer kétsávos fejlesztés 2018-ban kapott környezetvédelmi engedélyt. A tervezési szerződést 2021. december 6-án kötötték meg. Az engedélyezési tervek alapján 2023. augusztusában kiadták az építési engedélyeket, majd 2024. június 3-án a tervező leszállította a végleges kiviteli terveket. A hivatalos projekt leírás szerint a hidak kiviteli terveihez szükséges

0: hatósági jóváhagyások is megtörténtek. Ezzel a tervezési folyamat lezárult. Helyben beváltható utalvánnyal kedveskednek a 70. évüket betöltött lakosoknak Szűdligeten. Juhász Béla polgármester közlése szerint a kuponokat csak szűdligeti vállalkozásoknál válthatják be. Éppen ezért keresik a helyi üzleteket, szolgáltatókat, éttermeket, fodrászatokat és minden szűdligeti vállalkozót, akik szívesen csatlakoznának ehhez a programhoz. Az utalványokat a résztvevő vállalkozások fogadhatják el fizetőeszközként. A csatlakozási határidő október 25-e. A kormány döntés értelmében 5000 fő feletti települések is igényelhetik a szociális tűzifa programban való részvételt. Ezért Balassagyarmat önkormányzati képviselőtestülete csütörtökön egyhangulag döntött ennek bevezetéséről. A részletek nem sokára a Balassagyarmati Városháza közösségi oldalán lesznek olvashatók. Csak Gábor polgármester a program kapcsán hangsúlyozta, a csak tűzifával fűtő városi rászorulók nyújthatnak be majd pályázatot. A szakmaiságnak kell meghatároznia a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara további működését. Erről beszélt a szervezet átvilágításáért felelős kamarai biztos. Zoltán Péter közölte, bár a kamara az elmúlt években tisztességesen végzett szakmai munkát, ezt a politikai csindadratta meglehetősen eltakarta. Emiatt úgy nézett ki, mintha nem tenné rendesen a dolgát. Kiemelte, most próbálják a politikától megszabadítani a kamarát úgy, hogy a jövőben ennek lehetősége sem maradjon fenn. A kamara átvilágítása során szerzett tapasztalatokról azt mondta, külföldi, például brüsszeli gazdatüntetéseket 30 millió forinttal, a bálványosi nyári szabad egyetemet 2024-ben és tavaly 8 millió forinttal támogatta a kamara. Megkérdőjelezhető megbízási és munkaszerződésekre 93,5 millió forintot biztosítottak. Továbbá a kamarának köze volt az országgyűlési választásokat megelőző két politikai rendezvényhez is. Ezek összköltsége 191 millió forint volt. Osztályonként 30%-ban szabták meg az olaszul nem tudó külföldi tanulók arányát Olaszországban, és szüleik számára kötelezővé tették az olasz nyelv megtanulását. A rendelet az általános iskolák első 5 osztályában, a nem Olaszországban született, nem olasz állampolgárságú tanulókra vonatkozik, akik nem jártak legalább 2 évig olaszországi óvodába. Az általános iskola felső tagozataiban, gimnáziumokban és szakközépiskolákban osztályonként szintén csak 30%-ot tehetnek ki azok a külföldi diákok, akik korábban nem jártak legalább 3 évig olasz oktatási intézménybe.
1: Időjárás.
2: Időjárás.
0: Túlnyomóan napos idő lesz ma. Időnként fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A légmozgás enyhe lesz. A maximumok 21 Celsius fok körül alakulnak Balassagyarmat és Vác térségében.
2: Közlekedés.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma Csörökben, a Gödöllői úton és Szentendrén a Dózsa úton is. Ne hajtsanak gyorsan, figyeljenek egymásra.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most, ahol a sportos életmód
1: mindig sláger.
2: Fitbit.
1: Fitbit.
2: Fitbit.
4: Kúszni próbál a hőmérséklet felfelé, de már nem megy neki annyira könnyen, mint egy hete. Köszöntök mindenkit a mikrofonnál, Házi Attila. Hát tudom, hogy sokan nem kedvelik ezt az időszakot, mert sok olyan ruhát kell elővenni, ami csak fölösleges kacat, kilók a testen, öltözés, vetkőzés. Mennyire egyszerűbb volt ez nyáron, sokan talán nem is öltöztek, csak vetkőztek. Na már is mondtam egy okot arra, hogy miért jobb a nyár, nem? Mert hát egyelőre egy biztos nem változott, szárazság van, és az a pár csepp eső sem segített a hosszú ideje aszályos időszakon, amit most élünk meg, úgyhogy akkor, hát ez a hűvös minek? Na, jó felesleges duma helyett a lényeg, labdarúgás, kézilabda, ma főként ezeknek élünk, és egy óra után jön egy vendégem Salgótarjánból, akiről már régóta beszélek, de vele még nem beszéltem. Az MB3-as SBTC labdarúgóklub vezetőedzője válaszol majd többek között arra, hogy mi ez az elátkozottság, ami kíséri a csapatot. Hát minden évben kiesnek, aztán visszatérnek, hogy lehet ezen változtatni, ez a téma. Aztán közben friss sporthírek és programajánlatok. Jó szórakozást mindenkinek!

A mikrofonnál Házi Attila. A legjobb választás egy rohanós nap elején a most következő saláta, mert a hozzávalókat egyszerűen egymáshoz dobjuk, összerázzuk egy dobozban és már vihetjük is a munkahelyre. Na ilyen az antipasztó saláta. Sok fehérjét tartalmaz, ellát energiával, de nem hízlal. Mondom a hozzávalókat. 200 g fehérjés tészta, 100 g szárított paradicsom olaj nélkül, 100 g szalámi, 100 g light mini mozzarella golyó, 10 g balzsamecet, 10 g reszelt parmezán, 4 g olívaolaj, 2 piros kaliforniai paprika, 1 gereszt fokhagyma, 1 marék rukkola, só és fekete bors ízlés szerint, valamint egy csipet őrölt csili kell hozzá. Szóval, ahogy mondtam, ezt mind egybeöntjük, be egy dobozba, lezárjuk, összerázzuk és már indulunk is. Jó étvágyat!

0: lights, camera, action, that's it.
1: Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Szeptember 26-án a Justinák ünneplik a névnapjukat. Ez a név alkalmassá teszi viselőjét a gyakorlatias gondolkozásra. Ugyanakkor alkotókész, nagy képzelő erővel rendelkező személyiség kialakulását támogatja. Figyelme minden részletre kiterjed, bár többnyire kissé türelmetlen. Kedves Justinák, boldog névnapot kívánok nektek, és azokat is köszöntöm, akik ezen a napon születtek. Sok boldogságot kívánok mindenkinek!

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Nyert a salgótarjáni SBTC csapata az MB3-as labdarúgó bajnokságban. Mondom ezt azzal az örömmel, hogy végre, mert hogy 8 mérkőzés után mindössze 2 nyertes meccsük van, és 6-ot elveszítettek. A megszerzett 6 pont sem elég ahhoz, hogy ne úgy emlegessem őket, hogy a kieső helyen állnak. Sajnos a 16 csapatos bajnokságban az utolsó 3, közt az SBTC áll a kieső pozícióban. A sort az Ózd vezeti 21 ponttal, második helyen pontazonossággal, de rosszabb gólkülönbséggel, a Cigánd, harmadik pedig a Deac csapata. A Salgótarján a következő mérkőzésén ma délután 4 órakor a Füzes Abonnyal találkozik. A vezető edzővel délután 1-kor beszélek itt a Fitbitben.

0: Ez is csak egy nap a többi között, vagy számíthatunk valamilyen különleges eseményre. Mindjárt kiderül, jönnek a legfrissebb horoszkópok a 11 órás hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Jó néhány napja lezuhantam a repülőmmel a vadonba.
7: Szép volt, Pajti.
8: Szeptemberben.
9: Muszáj a nehezebb utat választanunk.
8: Egyes kötelékek.
7: Odin, csak engem néz.
8: Sosem szakadnak szét. Brad Pitt.
9: A legjobb kutya, aki valaha élt a földön. Az a viszlek.
8: A vadon szíve. A mozikban.
2: Reklámot hallottak.
10: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A szakmaiságnak kell meghatároznia a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara további működését. Erről beszélt a szervezet átvilágításáért felelős kamarai biztos. Zoltán Péter közölte, bár a kamara az elmúlt években tisztességesen végzett szakmai munkát, ezt a politikai csindadratta meglehetősen eltakarta. Emiatt úgy nézett ki, mintha nem tenné rendesen a dolgát. Kiemelte, most próbálják a politikától megszabadítani a kamarát úgy, hogy a jövőben ennek lehetősége sem maradjon fenn. A kamara átvilágítása során szerzett tapasztalatokról azt mondta, külföldi, például brüsszeli gazdatüntetéseket 30 millió forinttal, a bálványosi nyári szabad egyetemet 2024-ben és tavaly 8 millió forinttal támogatta a kamara. Megkérdőjelezhető megbízási és munkaszerződésekre 93,5 millió forintot biztosítottak. Továbbá a kamarának köze volt az országgyűlési választásokat megelőző két politikai rendezvényhez is. Ezek összköltsége 191 millió forint volt. Bizalmi válságban van az ENSZ, és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és szövetségeseik megszegik a szabályokat. Ezt jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban, az ENSZ közgyűlés csúcsszintű ülésszakán elmondott beszédében. Bak András úgy fogalmazott, egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és a többi országhoz képest nem mérhetők más mércével a szövetségesek. Azonban ez nem jelenti azt, hogy hátat kell fordítani az ENSZ-nek. Hozzátette, szükség van az ENSZ-re, és szükség van arra, hogy működjön. Mint mondta, az ENSZ-nek cselekvőképesnek kell lennie. Valamennyi tagállamával méltányosan kell bánnia, és mindenkire ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia. Szlovákiában 2017 óta 49-ről 43%-ra csökkent azok aránya, akik egyáltalán nem mozognak. Az új szó internetes laptudósítása szerint ugyanakkor a rendszeres testmozgás továbbra is ritka. A Szlovák Nemzeti Sportközpont igazgatója szerint a lakosságnak mindössze 6%-a sportol rendszeresen, miközben már napi néhány perc mozgás is kedvezően hathat az egészségre és csökkentheti a stresszt. A probléma különösen a gyerekeknél szembetűnő. Két óriás panda érkezik a következő napokban Kínából az Egyesült Államokba, egy atlantai állatkertbe, a kínai-amerikai pandavédelmi együttműködés keretében. A kínai vadvédelmi szervezet

0: az Atlantai Állatkert közötti megállapodás értelmében. A hím Ping Ping és a nőstény Fushuang 10 évet tölt majd az Egyesült Államokban. A pandák a délnyugat-kínai Szechuan tartományban működő óriás panda fajmegőrző és kutatóközpontból érkeznek. Az állatkert kínai szakértők segítségével már felújította a számukra kialakított létesítményeket.
1: Időjárás.
2: Időjárás.
0: Túlnyomóan napos idő lesz ma. Időnként fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A légmozgás enyhe lesz. A maximumok 21 Celsius fok körül alakulnak Balassagyarmat és Vác térségében.
2: Közlekedés.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma Csörökben, a Gödöllői úton és Szentendrén a Dózsa úton is. Ne hajtsanak gyorsan, figyeljenek egymásra.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most, ahol a sportos életmód
1: mindig sláger.
2: Fitbit.
4: Demi Lovato és a Lovely Day, előtte Ed Sheeran és a Bad Habits, most pedig a Prep és a Carrie jön itt a folytatásban a Megafonban. Kellemes délelőttöt mindenkinek!

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, kezdjük is elsőként szokás szerint a kossal. Itt az ideje, hogy végre valóra váltsa a reményeit, minden lehetősége adott, hogy az otthona érdekében jó lépéseket tegyen, legyen szó lakás célú, előtakarékosságról, felújításról, vagy akár költözésről. Bika, a munkában és a pénzügyekben is támogatják Önt a csillagok, lendületes és odaadó, nincs olyan nehézség, amivel meg ne tudna küzdeni. Ha még nincs gyermeke, akkor egyre többet gondolhat a családalapításra. Ikrek, a csemetéi most már valóban minden energiáját felemészthetik, ha pedig nem ők, akkor a saját üzlete, vállalkozása róhat Önre igen nagy terheket. Akár az is megfordulhat a fejében, hogy abba hagyja, vagy épp fordítva, most akar belevágni valamibe, vagy váltani. Rák, egyre kreatívabb és lendületesebb. Szüksége is van erre a felspannolt állapotra, mert még hétvégén is rengeteg a munka és alig ha tudja megosztani bárkivel, de magányában könnyebb is a koncentrálás. Oroszlán, jobban oda kell figyelni a kommunikációra. A szűkszavúság, az odavetett mondatok ugyanis zavart okozhatnak a párkapcsolatban és minden más nyilvános viszonyában is. Inkább aprólékosan és türelmesen magyarázzon el mindent. Szűz, a mai nap sok mindenben megkönnyebbülést hoz. A jegyében járó Hold és a kapcsolatházában járó Neptunusz is segíti abban, hogy újra magára találjon és több örömet lejjen az életében. Hamarosan az is kiderül, hogy az ősszel és a télen születettek mire számíthatnak, egyetlen meg a sláger, és jön a folytatás.

0: Horoszkóp.
1: Szóval jöjjenek az ősszel és a télen születettek, a folytatásban a mérleg horoszkópja. Megszaporodni látszanak a gondok, lehetséges, hogy a munkájával kapcsolatban, mert esetleg sokkal több teendője akad. Ez esetben akár még ma is dolgoznia kell. Skorpió, az otthonát érintő kérdések válnak egyre sürgetőbbé, de ma még ne tegyen túl nagy lépéseket ez ügyben. Különösen a konkrét szerződésekkel érdemes várni még néhány napot, mert az első időszak buktatókkal van, csalással járó fényszögeket mutatnak a csillagok. Nyilas, most igazán elemében van, hogy úgy mondjam, a csúcson érezheti magát. Munkájában nagyon sok az újdonság és a kihívás, de ezt most inkább egy jó erőpróbának fogja fel, mint sem nehézségnek. Bak, pénzügyi kérdések foglalkoztatják ma, a komolyabb tranzakciókkal viszont még várni kellene, nehogy túlvállalja magát, vagy esetleg csőbe húzzák. A hirtelen ötletek ugyan jónak tűnhetnek, de idővel kiderülhet, hogy a dolognak több hátulütője van, mint igazi haszna. Vízöntő, ellentmondásosan, de mégis alapvetően jól indult ez a nap, rengeteg ugyan a terv, csak nem szétszakad, de ez csak inspirálja önt, hogy lendületes és aktív legyen. És végül a halak. A munkájával, a karrierjével kapcsolatos ügyek foglalhatják le. Még az is előfordulhat, hogy míg mások a lábukat lógatják, önnek kell mindenki helyett tartani a frontot. Ne becsülje alá magát, menni fog. Szerencsés napot kívánok mindenkinek!

Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Francia estet rendeznek Balassagyarmaton a művelődési központban. Fellép az Orbán Bori Sextet, Ancouran Faux, lemezbemutató, finom borok, prémium italok, borkorcsolyák. Balassagyarmaton október 2-án este.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
1: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
5: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálog ékszerüzlet.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
1: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Reklámot hallottak.
2: Dél van.
6: Itt a Megafon.
7: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 26-án. A mikrofonnál Szendi Hajni.
2: Hírek.
7: Egy időben 4 helyszínen fogták el egy kábítószer terjesztő hálózat 4 dílerét. Valamennyiüket őrizetbe vették, tájékoztatta a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense a Megafont. Török László közölte, a pásztói és a Széchenyi rendőrkapitányság, valamint a főkapitányság bűnügyi igazgatóságának munkatársai egy időben csaptak le Csitáron egy 20, Hutyagon egy 31, Ecsegen egy 43, Nógrád megyerben pedig egy 25 éves férfira. Emlékeztetett, a Balassagyarmati rendőrkapitányság bűnügyi osztályán 2025 nyarán indult eljárás rendőrintézkedéskor talált drog miatt. Azóta felmérték a fogyasztói, a terjesztői és a viszont eladói kört. Hozzátette, az elfogott dílerek nem csak terítették a drogot, hanem rendszeresen fogyasztották is, így ezért is felelniük kell. Gádor István és Hinz Gyula alkotásai mellett hamarosan Kókai Mimi szobra is a Váci Tragor Ignác Múzeum gyűjteményét gazdagítják. Az önkormányzat közlése szerint a kanadai magyar szobrász és a keramikus művész 3 alkotást adományozott a Váci intézménynek a közelmúltban, a Pannónia házban rendezett kézzel fogható Én című kiállítása során. A művek egyelőre a múzeum raktárába kerültek. Szabó Zsófia művészettörténész szerint ritkán gyarapszik szobrokkal a múzeum művészeti gyűjteménye, ezért különösen értékes az adomány. A kormány döntés értelmében 5000 fő feletti települések is igényelhetik a szociális tűzifa programban való részvételt. Ezért Balassagyarmat önkormányzati képviselőtestülete csütörtökön egyhangulag döntött ennek bevezetéséről. A részletek nem sokára a Balassagyarmati Városháza közösségi oldalán lesznek olvashatók. Csak Gábor polgármester a program kapcsán hangsúlyozta, a csak tűzifával fűtő városi rászorulók nyújthatnak be majd pályázatot. A Tisza kormány átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot, mondta a miniszterelnök, miután találkozott 14. Leó pápával. Majd plenáris tárgyaláson vett részt Paul Richard Gallagher énekessel, a Vatikán államtitkársága államközi kapcsolatokért felelős titkárával, és Fábio Salerno magyar ügyekért is felelős szentszéki diplomatával. Magyar Péter a találkozó után újságírói kérdésre válaszolva közölte, a program vezetésére nyílt pályázatot írtak ki. Több tucat jelentkező van, zajlik a vezető kiválasztása. Jelezte, tájékoztatták a Vatikánt is, hogy Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást. Magyar Péter hozzátette, nyilván korrupciómentesen, tehát átvizsgálják a programokat, és ahol esetleg visszaélések voltak, ott eljárások lesznek. A migráció elleni küzdelemben fontosnak nevezte, hogy a segítséget kell odavinni, és nem a problémát Európába hozni.
2: Időjárás.
1: Időjárás.
7: Túlnyomóan napos idő lesz.

0: ma. Időnként fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A légmozgás enyhe lesz, a maximumok 21 Celsius fok körül alakulnak Balassagyarmat és Vác térségében.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma Csörökben, a Gödöllői úton és Szentendrén a Dózsa úton is. Ne hajtsanak gyorsan, figyeljenek egymásra.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
4: Fitbit.
5: 4 perc elmúlt dél, jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez. A mikrofonnál Házi Attila, United, hajnalban még a nap és más, nem sokára ez szól. Előtte még a Justice és a Dance, most pedig az Atomic Kitten felvétele, ez az Eternal Flame.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Nyert a salgótarjáni SBTC csapata az MB3-as labdarúgó bajnokságban. Mondom ezt azzal az örömmel, hogy végre, mert hogy 8 mérkőzés után mindössze 2 nyertes meccsük van, és 6-ot elveszítettek. A megszerzett 6 pont sem elég ahhoz, hogy ne úgy emlegessem őket, hogy a kieső helyen állnak. Sajnos a 16 csapatos bajnokságban az utolsó 3, közt az SBTC áll a kieső pozícióban. A sort az Ózd vezeti 21 ponttal, második helyen pontazonossággal, de rosszabb gólkülönbséggel, a Cigánd, harmadik pedig a Deac csapata. A Salgótarján a következő mérkőzésén ma délután 4 órakor a Füzes Abonnyal találkozik. A vezető edzővel délután 1-kor beszélek itt a Fitbitben.

rendszeres mozgás hosszú távon védi az egészséget, segít megelőzni számos krónikus problémát. A prevenció mindig könnyebb, mint a kezelés. A napi aktivitás befektetés a jövőbe.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Néha. Arra sem emlékszem, hogy összebújtunk volna.
8: Nem voltunk össze.
7: Tényleg?
8: Megosztottuk egymással a legféltettebb titkainkat, és teljesen egymásba fonódott a lelk.
7: A lelkünk abban még nincs semmi rossz.
8: És azután sem bújtunk össze.
7: Ha nem, hát nem.
8: Hanem rám vetetted magad, mint egy vadállat, és őrült vágtába forrott össze a testünk.
7: Vagy úgy.
8: Bosszút állni jöttem.
9: Tudod, hogy milyen régóta várok erre?
10: Félrelépni szabad. Szeptember 24-től a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
10: 13 óra van.
1: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Gádor István és Hinz Gyula alkotásai mellett hamarosan Kókai mini szobra is a Váci Tragor Ignác Múzeum gyűjteményét gazdagítják. Az önkormányzat közlése szerint a kanadai magyar szobrász és a keramikus művész három alkotást adományozott a Váci intézménynek a közelmúltban, a Pannónia házban rendezett kézzel fogható én című kiállítása során. A művek egyelőre a múzeum raktárába kerültek. Szabó Zsófia művészettörténész szerint ritkán gyarapszik szobrokkal a múzeum művészeti gyűjteménye, ezért különösen értékes az adomány. 16 ponttal Magyar Géc futballcsapata vezeti a tabellát a Nógrád megyei másodosztályú bajnokságban. Őket Palotás és Nógrád megyer követi egyaránt 15 ponttal. Ma és holnap összesen 6 mérkőzést játszanak a 7. fordulóban. Bizalmi válságban van az ENSZ, és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és szövetségeseik megszegik a szabályokat. Ezt jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban, az ENSZ közgyűlés csúcs szintű ülésszakán elmondott beszédében. Bak András úgy fogalmazott, egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és a többi országhoz képest nem mérhetők más mércével a szövetségesek. Azonban ez nem jelenti azt, hogy hátat kell fordítani az ENSZ-nek. Hozzátette, szükség van az ENSZ-re, és szükség van arra, hogy működjön. Mint mondta, az ENSZ-nek cselekvőképesnek kell lennie. Valamennyi tagállamával méltányosan kell bánnia, és mindenkire ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia. Egy új magyar kutatás szerint a kutyák agya úgy tagolja szavakra a folyamatos emberi beszédet, ahogy ez eddig csak az embereknél volt tapasztalható, adta hírül a hvg.hu. Az ELTE eredményei arra utalnak, hogy a beszéd feldolgozásának hatékonysága nem feltétlenül az ember különleges nyelvi képességeinek a következménye. A beszéd rendszeres hallgatása maga is megváltoztathatja az agy működését, még egy embertől ennyire evolúcióban távoli emlősfajban is. Két óriás panda érkezik a következő napokban Kínából az Egyesült Államokba, egy atlantai állatkertbe, a kínai-amerikai panda védelmi együttműködés keretében. A kínai vadvédelmi szervezet és az atlantai állatkert közötti megállapodás értelmében a hím Ping Ping és a nőstény Fu Shuang 10 évet tölt majd az Egyesült Államokban. A pandák a délnyugat kínai Szecsuán tartományban működő óriás panda fajmegőrző és kutatóközpontból érkeznek. Az állatkert kínai szakértők segítségével már felújította a számukra kialakított létesítményeket. Tavaly tért vissza teljes erőbedobással a 2000-es évek ikonikus brit lánybandája, a Sugar Babes, most pedig a visszatérő albumukat is bejelentették. A 12 dalt tartalmazó korong egyszerűen a Sugar Babes címet kapta. Jövőre, február 12-én kerül a boltok polcaira, valamint a streaming platformokra.
2: Időjárás.
1: Időjárás.
11: Túlnyomóan napos idő lesz ma. Időnként fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A légmozgás enyhe lesz. A maximumok 21 Celsius fok körül alakulnak Balassagyarmat és Vác térségében.
1: Közlekedés.
2: Közlekedés.
11: Sebességmérés várható ma Csörökben, a Gödöllői úton és Szentendrén a Dózsa úton is. Ne hajtsanak gyorsan, figyeljenek egymásra.
10: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig slá.

Koi, Come and Get Your Love, előtte Diana King és a Shy Guy szól, most pedig George Michael és Mary J. Blige az SL. 4 perccel, 1 óra után itt a Megafonban, a 90-es évek legnagyobb slágereivel.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Ázi Attila. Szinte minden héten követem a salgótarjáni SBTC útját a labdarúgó NB3-ban. Minden évben, minden héten téma a csapat sorsa, amely minden évben csak rosszul alakul. Hát lehet, hogy nem kellene követni őket, és akkor másképp alakulna. Na de hát azért ez így nem megy. Muszáj vagyok megbeszélni ezt a csapat új edzőjével, aki néhány hete érkezett. A Váci Szabados Tamás vezeti mostantól a tarjániakat, aki hát úgy tekint a munkára, hogy már csak becsületből is tartaniuk kell magukat. A nagy múltú SBTC-t példaként emlegeti, és szerinte többre érdemes ez a klub. Nem sokára ő lesz a vendége.

0: Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Kötelező sikert hozott a Salgótarján Tarpa elleni mérkőzés az NB3-as labdarúgó bajnokságban. A Nógrádi klub 1-2-re nyert, de ez a kitűzött célokat nézve még mindig nem elég, egyelőre kieső helyen állnak a bajnokságban. Szabados Tamás vezetőedző van a telefonvonalban. Szervusz Tamás!
1: Sziasztok!
0: Ugorjunk vissza az időben elsőként, arra az augusztusi napra, amikor az elődöd azt mondta, hogy még nincs készen a csapat az indulásra. Ekkor már éppen az első forduló ment, és hát bár azt mondta, hogy napok kérdése és készen lesz a Salgótarján, de bárhogy is alakul, a legtöbb, ami kihozható végeredményként, az a bentmaradás lehet. Hadd tegyem hozzá a válaszod előtt, hogy nekem úgy tűnik, mintha az utóbbi években minden olyan alkalommal, amikor az SBTC bejut az NB3-ba, mindig ugyanaz a küzdés van, és mindig az utolsók között végez. Mi történt, mi történik, amiért ennyire konstans, hol a probléma szerinted? Hogy látott te a Salgótarján helyzetét, múltját?
1: A múltját azt tudjuk, hogy ez egy patinás klub. Nekem is ez volt a fő motivációm, hogy ugye amikor én is abbahagytam a profi futballt és elkezdtem edzősködni, ugye magam jártam ki az útját, hogy fölkerüljek ugye az NB szintre, de ott valahogy utána olyan klubok jöttek, akiknek múltjuk nem megbántva őket, de nem olyan, mint egy Salgótarján. Ugye én ebből azért érzékeltem, és ugye gyerekkoromban is, ugye váci gyerek vagyok, tehát voltam azért gyerekkoromban is nem egyszer, nem kétszer Salgótarjánba, de lehetett mindig is érezni, hogy ez egy nagy múltú klub, és azt gondolom, hogy edzőként ez egy óriási dolog, hogy egy ekkora klubnál, most attól függetlenül, hogy az eredményei mostanában ilyen liftező, De a neve, a múltja, a tradíciója, vagy ahogy itt Nógrádba szeretik a futballt, az mindenféleképpen tiszteletre méltó, és én egy kicsit megtisztelve éreztem ezt, hogy egyáltalán egy ilyen klubnál én szóba kerülhetek.
0: És hát gondolom, hogy ezzel együtt az is a vágyakozása lehet egy embernek, egy szakembernek, hogy akkor na, mi az, amit lehet, és mi az a varázspor, vagy egyáltalán mi szükséges ahhoz, hogy ez a helyzet változzon?
1: Ugye ez egy nagyon sokrétegű tényező, hogy ugye hogy áll össze egy klubnak végül az adott évben az eredményessége. Mint ahogy említetted, ugye liftező volt az utóbbi években ugye sajnos a klub. Én azért láttam test közelből is, ugye volt, hogy a Füzes Gyarmattal nem egyszer egy bajnokságban voltunk ugye a Tarjánnal. Láttam, hogy alakult éppen, amikor nem sikerült, milyen piciken múlt. Talán sokszor egy kicsit talán rövidebb volt akkor, amikor mondjuk kidőlt, mondjuk nem kell messzre venni mondjuk a két ezelőtti dologhoz, ugye, hogy megsérült a Szalai Alex, és utána nem tudta a klub úgy a bajnokság közben pótolni, hogy az a végén sokba került a csapatnak. Én azt gondolom, hogy ez picit múlt abban az évben, ha az Alex nem sérül meg, én úgy gondolom, hogy abban az évben se esett volna ki a Tarján, de ezt már sose tudjuk meg. Szóval nagyon sok apróságon csúszott el, ezért van az, hogy sokszor tényleg nagyon helyén kell lenni mindennek, szakmailag, pedagógiailag, és nem főképpen azért szerencse is, bár én azt gondolom, hogy szerencséje annak van, aki tesz érte. De ezeknek így együtt kell lennie akkor, ha nem dúskálsz az anyagiakba, és nem teheted meg azt, hogyha nem is teszed bele ezeket a tényezőket, akkor a játékos keret szinte önjáró, és mondjuk olyan képességű játékosok vannak, hogy ezek hiányában is tud eredményeket szállítani.
0: Hát akkor magyarul ez egy kicsit ilyen szerencsétlen időszak volt magyarul, hogyha egy kicsit jobban rávilágítunk általad erre a múltra. Ezek szerint pedig azt is jelenti, hogy a Salgótarjának valahol följebb van a helye, tehát egyáltalán nem abban a pozícióban, amit az utóbbi években láttunk.
1: Igen, tehát én azt gondolom, hogy ha egy kiválasztási rendszer megadunk, és abban megtaláljuk a megfelelő profilokat, karaktereket, akkor én azt gondolom, hogy ezzel a háttérrel, vagy ezzel a lehetőségekkel akár egy stabil NB3-as csapatként tudunk lenni, ami ott már ugye múlik azon, hogy mennyire jött ki periódusokból jól, lehet akár jobb is, de ha mondjuk a legrosszabb esetben se adtok-e kilengni, hogy mondjuk kiesik a csapat a megyei élvonalba.
0: Na hát ahhoz, hogy ilyen magabiztos nyilatkozatokat lehessen tenni, már azért ott kell lenni egy ideje, és ugye te néhány hete vetted át a vezető edzői szerepet, örököltél valamit az elődöttől. Folytassuk ezzel a beszélgetést egy rövid szünet után, hogy vajon egy ilyen helyzetben mit lehet tenni, és milyen jövő vár a Salgótarjánra. Azonnal visszatérünk Szabados Tamással.

0: Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila, Szabados Tamás, a Salgótarjáni SBTC vezetőedzője a vendége ma délután, akivel arról beszélgetek, hogy egy furcsán sikertelen közelmúlt átkozott időszakát sikerül-e maguk mögött hagyni a labdarúgó bajnokságban, mik lehetnek a célok az NB3-as klubnál idén. Itt vagyunk tehát a vonalban vele. Tamás, folytatjuk onnan, hogy ugye megörökölted azt az időszakot pár hét végül is, amikor elindult az idei NB3-as szezon, aztán történt egy váltás, és te jutottál a vezetőedzői székbe, vagy hát a pálya szélére, mint tréner. Milyen érzés az egyáltalán, hogy úgy kell átvenni egy csapatot, hogy félkész, megy is a bajnokság, szóval, hogy ettől a perctől kezdve hogyan dolgozik egy vezetőedző?
1: Ugye bajnokság közben sose könnyű átvenni egy keretet, egy csapatot. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy az elődeim, mind Szilárd, mind Csaba maximálisan beletették a csapatba a melót, az látszódott is a fiúkon. Nem arról volt szó, hogy valami le lett volna spórolva. Itt igazából az ember, amit tud ilyenkor hozni, egy kicsit ugye a saját stílusát, mind stílusjegyekbe a csapaton, mind a saját karaktere. Természetesen egy kicsit az ember próbálja az alapoktól elkezdeni, mert én azt gondolom, hogy akkor lehet építkezésről beszélni, hogyha az alapok le vannak tisztázva, hogy mit szeretne látni az ember, hogy szeretné. Ugye nekem is itt a bajnokság közben nincs lehetőségem kísérletezni. Letettem a voksomat az addigi felvételek alapján, vagy amit tapasztaltam, és hát nagyon remélem, hogy minél hamarabb hozzá tudok nyúlni azokhoz a személyekhez, úgy tudom összerakni a csapatot, hogy a sikerre tudja venni az akadályokat.
0: Van-e a csapatban, bocsánat, egy vagy akár több olyan játékos, akivel már az életedben eddig találkoztál, tehát most arra kérdezek inkább rá, hogy könnyebb-e a helyzet, hogyha az ember már ismerősökkel fut össze?
1: Igazából kicsi a futballvilág, tehát ezek a fiúk már abban a pillanatban, főleg most így, ahogy visszahallottam tőlük is, már abban a pillanatban, amikor meghallották, hogy én leszek, vagy én vagyok szóban, ők már tudták, hogy mire számíthatnak. Ugye azért volt csapat társai, voltak játékosaim, hamar megy a híre annak, hogy egy edző milyen, hogy dolgozik, milyen ember. Úgyhogy igazából ebből a részéből ők előnyben voltak, hogy hamarabb tudtak informálódni, akár a személyiségről, akár a szakmai munkáról felőlem. Az én oldalamról a Papucsek Barnával van úgy, hogy még mikor fiatal volt, akkor játszottam ellene. Aztán így a többieket így ismertem az ellenfelekből, ugye a Szavért is kimondottan jó futballistának tartottam. Azért nem egyszer, nem kétszer volt, mikor máshol voltam edző, nekem volt Tarjánból olyan, aki azt gondolom, hogy erősítés lett volna az akkori csapatomba, de hát ugye a távolság miatt ezt nem lehetett összehozni, úgyhogy annyira közeli nem volt, de szerintem nem az teljesen a nulláról kezdődött ez az egész kapcsolat oda-vissza.
0: Na és akkor, tehát mi az elképzelésed akkor, hogy térjünk vissza erre, hogy ugye az előző kollega az azt mondta, az előző vezetőedződ, hogy legfeljebb az érhető el eredményként a bajnokság végére, hogy bent maradjon a Salgótarján. Ezzel te egyet értesz?
1: Most jelen pillanatban én igen azt gondolom, hogy teljesen jól mondta Szilárd, hogy itt ha a bennmaradás megvan, azt mindenféleképpen ebbe az évbe el kell könyvelnünk sikerként, és onnantól el lehet kezdeni egy építkező folyamatot, amit ott már jöhetnek azok, amikről előbb beszéltem, hogy esetleg más profilú játékosokat inkább ahhoz a stílushoz, amit szeretne az ember, és úgy gondolom, hogy sikeres lehet egy ekkora költségvetéssel, és ne legyen kiesési problémánk, azokhoz megfelelő embereket keresni. Nem sokról van szó, mert azt gondolom, hogy a fiúk nagyon jó alanyok, jól állnak bele a munkába, próbálják elsajátítani az információkat, de ettől függetlenül azért azt látni kell, hogy azért vannak posztok, ahol túltengésünk van darabszámba, és vannak posztok, ahol, megmondom őszintén, a bajnokság közben történne sérülés, eltiltás, azért akarnom kéne a fejemet, hogy azt hogy tudom minőségbe pótolni. Azt gondolom, hogy most ebben az évben nekünk ez a reális. Nyilván ebből lehet tovább építkezni, de én azt gondolom, ezt is meg kell becsülni, hogyha most első körben legalább azt megfogjuk, hogy ez a liftezés megszűnjön, mert ez én úgy gondolom, hogy nem méltó a klubnak a múltjához, és azt gondolom, hogy a feltételek alapján sem megyei szintű ez a csapat, úgyhogy első körben ezt szeretném megállítani, ebben úgy gondolom jó partnerek a játékosok, és utána ebből tovább építkezve, aztán reméljük, hogy sikerül minden téren fejlődnünk, nem csak a játékosok terén, vagy az eredmények terén, hanem egyéb más dolgokba is, és akkor talán tudunk még akár följebb is menni később, és merészebb terveket is. De első körben én azt gondolom, én egy reális ember vagyok, legyen meg az, hogy maradjunk bent, érezzék azt a játékosok, hogy minden héten eredményért tudnak fölmenni a pályára, és ne azt érezzék, hogy kevesebbek. Tudunk benne, hogy a munka még senkit nem csapott be, és minket se fog becsapni.
0: 16 csapatos bajnokságról van szó, most vagytok a 14. helyen, ez még kieső pozíciót jelent, és a soron következő ellenfél az a középmezőnyben a 8. helyen lévő Füzesabony. Mit vártok ettől a meccstől?
1: Egy más típusú mérkőzés lesz, mint az elmúlt kettő volt, ugyanis becsapós ez a tarpai csapat is, mert az eredmények ugye utolsó hely, de egy nagyon kellemetlen ellenfél. Tehát én azért azt gondolom, hogy nem fogja befejezni a bajnokságot 3 ponttal, és ezzel nem mondtam nagyot. A Füzesabony egy más stílusú csapat, mint volt a DVTK 2 vagy a tarpa. Én azt gondolom, egy más típusú mérkőzés lesz. Nekünk is egy kicsit más oldalunkat kell majd megcsillogtatni, de igazából minden héten föl fogunk készülni, tudjuk azt, hogy az ellenféltől mi várható, hol sebezhető, de nem alkalmazkodunk, nekünk meg lesz a saját stílusunk, mi azon az úton fogunk menni, teljesen mindegy, hogy Füzesabony vagy Dead, de felkészülünk mindenkiből, hogy egy szoros mérkőzés lesz, de azért itthon most a szurkolóink szerintem ki vannak éhezve a sikerre, és szeretnénk is őket kiszolgálni, és azt gondolom, hogy akkor utána egy olyan pozícióban, egy olyan pontmennyiségben vagyunk, 9 meccs, 9 pont, hogy akkor el lehet kezdeni egy kicsit tiszta lappal a hátralévő meccseket, úgy, hogy akkor már kicsit könnyítsünk magunkon a tavaszi folytatásra.
0: Szabados Tamás, a Salgótarjáni NB3-as labdarúgó klub, az SBTC vezetőedzője volt a vendégem, az említett mérkőzés pedig ma délután 4 órakor kezdődik.

0: magunkkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálogékszerüzlet.
1: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
2: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Jó néhány napja lezuhantam a repülőmmel a vadonba. Szép volt, Pajti.
4: Szeptemberben.
3: Muszáj a nehezebb utat választanunk.
4: Egyes kötelékek.
3: Odin, csak engem néz.
4: Sosem szakadnak szét. Brad Pitt.
3: A legjobb kutya, aki valaha élt a földön. Az a viszlek.
4: A vadon szíve. A mozikban.
5: Reklámot hallottak.
6: 14 óra van.
5: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A szakmaiságnak kell meghatároznia a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara további működését. Erről beszélt a szervezet átvilágításáért felelős kamarai biztos. Zoltán Péter közölte, bár a kamara az elmúlt években tisztességesen végzett szakmai munkát, ezt a politikai csindadratta meglehetősen eltakarta. Emiatt úgy nézett ki, mintha nem tenné rendesen a dolgát. Kiemelte, most próbálják a politikától megszabadítani a kamarát úgy, hogy a jövőben ennek lehetősége sem maradjon fenn. A kamara átvilágítása során szerzett tapasztalatokról azt mondta, külföldi, például brüsszeli gazdatüntetéseket 30 millió forinttal, a bálványosi nyári szabad egyetemet 2024-ben és tavaly 8 millió forinttal támogatta a kamara. Megkérdőjelezhető megbízás és munkaszerződésekre 93,5 millió forintot biztosítottak. Továbbá a kamarának köze volt az országgyűlési választásokat megelőző két politikai rendezvényhez is. Ezek összköltsége 191 millió forint volt. Bizalmi válságban van az ENSZ, és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és szövetségeseik megszegik a szabályokat. Ezt jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban, az ENSZ közgyűlés csúcsszintű ülésszakán elmondott beszédében. Bak András úgy fogalmazott, egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és a többi országhoz képest nem mérhetők más mércével a szövetségesek. Azonban ez nem jelenti azt, hogy hátat kell fordítani az ENSZ-nek. Hozzátette, szükség van az ENSZ-re, és szükség van arra, hogy működjön. Mint mondta, az ENSZ-nek cselekvőképesnek kell lennie. Valamennyi tagállamával méltányosan kell bánnia, és mindenkire ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia. Szlovákiában 2017 óta 49-ről 43%-ra csökkent azok aránya, akik egyáltalán nem mozognak. Az új szó internetes laptudósítása szerint ugyanakkor a rendszeres testmozgás továbbra is ritka. A Szlovák Nemzeti Sportközpont igazgatója szerint a lakosságnak mindössze 6%-a sportol rendszeresen, miközben már napi néhány perc mozgás is kedvezően hathat az egészségre és csökkentheti a stresszt. A probléma különösen a gyerekeknél szembe tűnő. Két óriás panda érkezik a következő napokban Kínából az Egyesült Államokba, egy atlantai állatkertbe. A kínai-amerikai panda védelmi együttműködés keretében. A kínai vadvédelmi szervezet és az atlantai állatkert közötti megállapodás értelmében a hím Ping Ping és a nőstény Fu Shuang 10 évet tölt majd az Egyesült Államokban. A pandák a délnyugat kínai Szechuan tartományban működő óriás panda faj megőrző és kutatóközpontból érkeznek. Az állatkert kínai szakértők segítségével már felújította a számukra kialakított létesítményeket.
8: Időjárás.
9: Időjárás.
7: Túlnyomóan napos idő lesz ma. Időnként fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A légmozgás enyhe lesz, a maximumok 21 Celsius fok körül alakulnak Balassagyarmat és Vác térségében.
10: Közlekedés.
11: Közlekedés.
7: Sebességmérés várható ma Csörökben, a Gödöllői úton és Szentendrén a Dózsa úton is. Ne hajtsanak gyorsan, figyeljenek egymásra.
12: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
14: És most, ahol a sportos életmód
15: mindig sláger.
14: Fitbit.
15: Fitbit.
16: Fitbit. 3 perccel 2 után a mikrofonnál Házi Attila, Elton John és Kiki Dee nagy sikerű slágere a Don't Go Breaking My Heart szól hamarosan. Előtte Bruce Hornsby, The Show Goes On. Most pedig Cher, If I Could Turn Back Time, itt a

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. 9 klub részvételével indult el a 2026-27-es Pest vármegyei U19-es labdarúgó bajnokság. Az A csoportban jelenleg a harmadik fordulót játsszák. A Göd a Szadával 6-0-ás eredményt ért el. A Fót a Mogyoróddal találkozik éppen 16:30-kor, aztán 27-én majd a Vácdeákvár a Kerepessel, illetve október 7-én a balassagyarmati Palocfarkasok a Galga Györggyel játszik. A tabella frissítve már első helyen a Göd 9 ponttal, második a Kismaros 4 ponttal, harmadik a balassagyarmati Palocfarkasok együttese 3 ponttal.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. A 20 év alatti lányok első osztályú kézilabda bajnokságának keleti csoportjában 12 klub küzd a végső győzelemért, közte van a Vác csapata is. Három fordulót játszottak le. Ebben a pillanatban van új eredményünk. A Kispest Eszterházi SC 31-27-et játszott. A következő mérkőzések majd csak 30-án lesznek, tehát néhány napot arra még várni kell. Viszont az eddigi eredmények alapján a bajnokság állása a következő. Első helyen a Ferencváros 6 ponttal, második azonos ponttal, de egy kicsit lemaradva a Vác csapata, harmadik a DVSC, negyedik a Tempó, ötödik a Kecskemét, hatodik az Orosháza, hetedik a Vasas, nyolcadik a Kispest, kilencedik a Szise, tizedik az Eszterházi, tizenegyedik a Békés Csaba, és tizenkettedik helyen a Kisvárda csapata áll.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila, és még maradunk mindig a kézilabdánál és a lányoknál, és a 20 év alatti utánpótlás harmadosztály B csoportjánál, amelynek bajnokságában 6 klub küzd a végső győzelemért. Közte van a TFS-e, a Balassagyarmat, a Füzesabony, a Vác, a Solymár és a Pilisvörösvár. A legfrissebb eredmények alapján a Füzesabony a Balassagyarmati BSS-ével 37-29-et játszott, tehát a Balassagyarmat alul maradt. A Pilisvörösvár-Vác mérkőzés 20-39-es végeredménnyel zárult, a TFS-e Solymár találkozó 17-41 lett. Mindezek után a bajnokság állása: első helyen a Solymár 4 ponttal, második szintén 4 ponttal a Vác, harmadik a Füzesabony 2 ponttal, és negyedik a Pilisvörösvár 2 ponttal. A Balassagyarmat és a TFS-e a lejátszott két forduló után még nem sikerült pontot gyűjtsön.

0: Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Szeptember 26-án a Justinák ünneplik a névnapjukat. Ez a név alkalmassá teszi viselőjét a gyakorlatias gondolkozásra. Ugyanakkor alkotókész, nagy képzelő erővel rendelkező személyiség kialakulását támogatja. Figyelme minden részletre kiterjed, bár többnyire kissé türelmetlen. Kedves Justinák, boldog névnapot kívánok nektek, és azokat is köszöntöm, akik ezen a napon születtek. Sok boldogságot kívánok mindenkinek!
1: Reklám. Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6 millió 6

0: vágtak.
1: 15 óra van.
0: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A Tisza kormány átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot, mondta a miniszterelnök, miután találkozott 14. Leó pápával. Majd plenáris tárgyaláson vett részt Paul Richard Gallagher énekessel, a Vatikán államtitkársága államközi kapcsolatokért felelős titkárával, és Fábio Salerno magyar ügyekért is felelős szentszéki diplomatával. Magyar Péter a találkozó után újságírói kérdésre válaszolva közölte, a program vezetésére nyílt pályázatot írtak ki. Több tucat jelentkező van, zajlik a vezető kiválasztása. Jelezte, tájékoztatták a Vatikánt is, hogy Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást. Magyar Péter hozzátette, nyilván korrupciómentesen, tehát átvizsgálják a programokat, és ahol esetleg visszaélések voltak, ott eljárások lesznek. A migráció elleni küzdelemben fontosnak nevezte, hogy a segítséget kell odavinni, és nem a problémát Európába hozni. A szakmaiságnak kell meghatároznia a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara további működését. Erről beszélt a szervezet átvilágításáért felelős kamarai biztos. Zoltán Péter közölte, bár a kamara az elmúlt években tisztességesen végzett szakmai munkát, ezt a politikai csindadratta meglehetősen eltakarta. Emiatt úgy nézett ki, mintha nem tenné rendesen a dolgát. Kiemelte, most próbálják a politikától megszabadítani a kamarát úgy, hogy a jövőben ennek lehetősége sem maradjon fenn. A kamara átvilágítása során szerzett tapasztalatokról azt mondta, külföldi, például brüsszeli gazdatüntetéseket 30 millió forinttal, a bálványosi nyári szabad egyetemet 2024-ben és tavaly 8 millió forinttal támogatta a kamara. Megkérdőjelezhető megbízási és munkaszerződésekre 93,5 millió forintot biztosítottak. Továbbá a kamarának köze volt az országgyűlési választásokat megelőző két politikai rendezvényhez is. Ezek összköltsége 191 millió forint volt. Ismét közelít a munkanélküliség a múlt év végén látott 10 éves csúcsához. Egyre több vállalat takarékoskodik a munkaköltségeivel. Az elemzők szerint az aszály okozta rossz termés miatt kevesebb munkaerő kellett a betakarításhoz, és felvetődik a választási eredmények miatti átrendeződés hatása is. Az eddig elbocsájtottak közül feltehetően még sokan nem találtak új helyet, míg a megüresedett helyeket sok esetben még nem töltötték fel. A munkanélküliek augusztus száma szintén közelít a 10 éves csúcshoz. A romlás ráadásul nem csupán a fő mutatókban érhető tetten, már minden harmadik munkanélküli több mint 1 éve keres állást, ami arra utal, hogy az elhelyezkedés is egyre nehezebbé válik. Tavaly tért vissza teljes erőbedobással a 2000-es évek ikonikus brit lánybandája, a Sugar Babes, most pedig a visszatérő albumukat is bejelentették. A 12 dalt tartalmazó korong egyszerűen a Sugar Babes címet kapta. Jövőre, február 12-én kerül a boltok polcaira, valamint a streaming platformokra.
3: Időjárás.
2: Túlnyomóan napos idő lesz ma. Időnként fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A légmozgás enyhe lesz, a maximumok 21 Celsius fok körül alakulnak Balassagyarmat és Vác térségében.
0: Közlekedés.
2: Sebességmérés várható ma Csörökben, a Gödöllői úton és Szentendrén a Dózsa úton is. Ne hajtsanak gyorsan, figyeljenek egymásra.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most, ahol a sportos életmód
3: mindig sláger.
0: Fitbit.
5: Három után 3 perccel a mikrofonnál Házi Attila. A folytatásban is nagyon jó dalok lesznek velünk. Toby Mac, Made to Love. Előtte a Unique csillagtengerével, most pedig a The Rasmus in the Shadows című dalával folytatjuk a délutánt.

Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Francia estet rendeznek Balassagyarmaton a művelődési központban. Fellép az Orbán Bori Sextet, Ancora Fo, lemezbemutató, finom borok, prémium italok, borkorcsolyák Balassagyarmaton október 2-án este.

0: Minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek. Welcome to the Hotel California.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't come out.

Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. A hétvégére már megint jobb idő lett, legalább ez jó hír, ha már 23 foknál melegebb nem várható holnap. Aki kirándulni megy, számítson rá, hogy kezdetben még hűvös idő várható, és késő délután is már gyorsabban csökken a hőmérséklet. Napos felhős idő lesz, eső nélkül, este 8 körül már bőven 20 fok alatt leszünk.

0: Itt a Fitbit a mikrofonnál, Házi Attila, és mára ennyi volt. Köszönöm mindenkinek, hogy velem tartott szombaton napközben. Remélem, hogy mindenki jól és kellemesen tölti az idejét, a szabadságot és a hétvégét. Bízom benne, hogy holnap is találkozunk a legjobb sporthírekkel, remélhetőleg a legjobb helyi eredményekkel. Én igyekszem felkészülni. Mindenkinek további kellemes szombat délutánt kívánok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Néha. Arra sem emlékszem, hogy összebújtunk volna.
6: Nem voltunk össze.
5: Tényleg?
6: Megosztottuk egymással a legféltettebb titkainkat, és teljesen egymásba fonódott a lelk.
5: A lelkünk abban még nincs semmi rossz.
6: És azután sem bújtunk össze.
5: Ha nem, hát nem.
6: Hanem rám vetetted magad, mint egy vadállat, és őrült vágtába forrott össze a testünk.
5: Vagy úgy.
6: Bosszút állni jöttem.
5: Tudod, hogy milyen régóta várok erre?
6: Félrelépni szabad. Szeptember 24-től

0: kiemelten fontos a térségben élők számára, hiszen a településeken jelentős tranzitforgalom halad keresztül. A képviselő hangsúlyozta, az elmúlt években a projekt előkészítése minden hivatali nehézségen átjutott. A beruházás hivatalos előkészítését több dokumentum és hatósági döntés is alátámasztja. A projekt leírása szerint az első ütem része a Rétságot elkerülő Nőtincs és a Rétság északcsomópont közötti szakasz, valamint a Drégely-Palánknál tervezett komplex pihenőhely. A kétszer kétsávos fejlesztés 2018-ban kapott környezetvédelmi engedélyt. A tervezési szerződést 2021. december 6-án kötötték meg. Az engedélyezési tervek alapján 2023. augusztusában kiadták az építési engedélyeket, majd 2024. június 3-án a tervező leszállította a végleges kiviteli terveket. A hivatalos projekt leírás szerint a hidak kiviteli terveihez szükséges hatósági jóváhagyások is megtörténtek. Ezzel a tervezési folyamat lezárult. Helyben beváltható utalvánnyal kedveskednek a 70. évüket betöltött lakosoknak Sződligeten. Juhász Béla polgármester közlése szerint a kuponokat csak sződligeti vállalkozásoknál válthatják be. Éppen ezért keresik a helyi üzleteket, szolgáltatókat, éttermeket, fodrászatokat és minden sződligeti vállalkozót, akik szívesen csatlakoznának ehhez a programhoz. Az utalványokat a résztvevő vállalkozások fogadhatják el fizetőeszközként. A csatlakozási határidő október 25-e. A kormány döntés értelmében 5000 fő feletti települések is igényelhetik a szociális tűzifa programban való részvételt. Ezért Balassagyarmat önkormányzati képviselőtestülete csütörtökön egyhangulag döntött ennek bevezetéséről. A részletek nem sokára a Balassagyarmati Városháza közösségi oldalán lesznek olvashatók. Csak Gábor polgármester a program kapcsán hangsúlyozta, a csak tűzifával fűtő városi rászorulók nyújthatnak be majd pályázatot. A szakmaiságnak kell meghatároznia a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara további működését. Erről beszélt a szervezet átvilágításáért felelős kamarai biztos. Zoltán Péter közölte, bár a kamara az elmúlt években tisztességesen végzett szakmai munkát, ezt a politikai csindadratta meglehetősen eltakarta. Emiatt úgy nézett ki, mintha nem tenné rendesen a dolgát. Kiemelte, most próbálják a politikától megszabadítani a kamarát úgy, hogy a jövőben ennek lehetősége sem maradjon fenn. A kamara átvilágítása során szerzett tapasztalatokról azt mondta, külföldi, például brüsszeli gazdatüntetéseket 30 millió forinttal, a bálványosi nyári szabad egyetemet 2024-ben és tavaly 8 millió forinttal támogatta a kamara. Megkérdőjelezhető megbízási és munkaszerződésekre 93,5 millió forintot biztosítottak. Továbbá a kamarának köze volt az országgyűlési választásokat megelőző két politikai rendezvényhez is. Ezek összköltsége 191 millió forint volt. Osztályonként 30%-ban szabták meg az olaszul nem tudó külföldi tanulók arányát Olaszországban, és szüleik számára kötelezővé tették az olasz nyelv megtanulását. A rendelet az általános iskolák első 5 osztályában, a nem Olaszországban született, nem olasz állampolgárságú tanulókra vonatkozik, akik nem jártak legalább 2 évig olaszországi óvodába. Az általános iskola felső tagozataiban, gimnáziumokban és szakközépiskolákban osztályonként szintén csak 30%-ot tehetnek ki azok a külföldi diákok, akik korábban nem jártak legalább 3 évig olasz oktatási intézménybe.
1: Időjárás.
0: Túlnyomóan napos idő lesz ma. Időnként fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A légmozgás enyhe lesz, a maximumok 21 Celsius fok körül alakulnak Balassagyarmat és Vác térségében.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma Csörökben, a Gödöllői úton és Szentendrén a Dózsa úton is. Ne hajtsanak gyorsan, figyeljenek egymásra.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
1: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
1: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CH Klíma.hu. CH Klíma.hu.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Jó néhány napja lezuhantam a repülőmmel a vadonba.
7: Szép volt, Pajti.
8: Szeptemberben
9: muszáj a nehezebb utat választanunk.
8: Egyes kötelékek.
7: Odin, csak engem néz.
8: Sosem szakadnak szét. Brad Pitt.
9: A legjobb kutya, aki valaha élt a földön. Hazaviszlek.
8: A vadon szíve. A mozikban.
10: Reklámot hallottak.
11: 17 óra van.
10: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Szendi Hajni.
13: Hírek.
12: Egy időben 4 helyszínen fogták el egy kábítószer terjesztő hálózat 4 dílerét. Valamennyiüket őrizetbe vették, tájékoztatta a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense a Megafont. Török László közölte, a pásztói és a Széchenyi rendőrkapitányság, valamint a főkapitányság bűnügyi igazgatóságának munkatársai egy időben csaptak le Csitáron egy 20, Hugyagon egy

0: Bence Tragor Ignác múzeum gyűjteményét gazdagítják. Az önkormányzat közlése szerint a kanadai magyar szobrász és a keramikus művész három alkotást adományozott a Váci intézménynek a közelmúltban, a Pannónia házban rendezett kézzel fogható én egy című kiállítása során. A művek egyelőre a múzeum raktárába kerültek. Szabó Zsófia művészettörténész szerint ritkán gyarapszik szobrokkal a múzeum művészeti gyűjteménye, ezért különösen értékes az adomány. A kormány döntés értelmében 5000 fő feletti települések is igényelhetik a szociális tűzifa programban való részvételt. Ezért Balassagyarmat önkormányzati képviselőtestülete csütörtökön egyhangulag döntött ennek bevezetéséről. A részletek nem sokára a Balassagyarmati Városháza közösségi oldalán lesznek olvashatók. Csak Gábor polgármester a program kapcsán hangsúlyozta, a csak tűzifával fűtő városi rászorulók nyújthatnak be majd pályázatot. A Tisza kormány átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot, mondta a miniszterelnök, miután találkozott 14. Leó pápával. Majd plenáris tárgyaláson vett részt Paul Richard Gallagher énekessel, a Vatikán államtitkársága államközi kapcsolatokért felelős titkárával, és Fábio Salerno magyar ügyekért is felelős szentszéki diplomatával. Magyar Péter a találkozó után újságírói kérdésre válaszolva közölte, a program vezetésére nyílt pályázatot írtak ki. Több tucat jelentkező van, zajlik a vezető kiválasztása. Jelezte, tájékoztatták a Vatikánt is, hogy Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást. Magyar Péter hozzátette, nyilván korrupciómentesen, tehát átvizsgálják a programokat, és ahol esetleg visszaélések voltak, ott eljárások lesznek. A migráció elleni küzdelemben fontosnak nevezte, hogy a segítséget kell odavinni, és nem a problémát Európába hozni.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma Csörökben, a Gödöllői úton és Szentendrén a Dózsa úton is. Ne hajtsanak gyorsan, figyeljenek egymásra.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: turisták döntöttek. Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Néha. Arra sem emlékszem, hogy összebújtunk volna.
5: Nem bújtunk össze.
4: Tényleg?
5: Megosztottuk egymással a legféltettebb titkainkat, és teljesen egymásba fonódott a lelk.
4: A lelkünkben még nincs semmi rossz.
5: És azután sem bújtunk össze.
4: Ha nem, hát nem.
5: Hanem rám vetetted magad, mint egy vadállat, és őrült vágtába forrott össze a testünk.
4: Vagy úgy.
5: Bosszút állni jöttem.
6: Tudod, hogy milyen régóta várok erre?
7: Félrelépni szabad. Szeptember 24-től a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
7: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
7: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 26-án. A mikrofonnál Szendi Hajni.
8: Hírek.
7: Egy időben 4 helyszínen fogták el egy kábítószer terjesztő hálózat 4 dílerét. Valamennyiüket őrizetbe vették, tájékoztatta a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense a Megafont. Török László közölte, a pásztói és a Széchenyi rendőrkapitányság, valamint a főkapitányság bűnügyi igazgatóságának munkatársai egy időben csaptak le Csitáron egy 20, Hugyagon egy 31, Ecsegen egy 43, Nógrád megyerben pedig egy 25 éves férfira. Emlékeztetett, a Balassagyarmati rendőrkapitányság bűnügyi osztályán 2025 nyarán indult eljárás rendőrintézkedéskor talált drog miatt. Azóta felmérték a fogyasztói, a terjesztői és a viszont eladói kört. Hozzátette, az elfogott dílerek nem csak terítették a drogot, hanem rendszeresen fogyasztották is, így ezért is felelniük kell. Gádor István és Hinz Gyula alkotásai mellett hamarosan Kókai Mimi szobra is a Váci Tragor Ignác Múzeum gyűjteményét gazdagítják. Az önkormányzat közlése szerint a kanadai magyar szobrász és a keramikus művész 3 alkotást adományozott a Váci intézménynek a közelmúltban, a Pannónia házban rendezett

0: Csak Gábor polgármester a program kapcsán hangsúlyozta, a csak tűzifával fűtő városi rászorulók nyújthatnak be majd pályázatot. A Tisza kormány átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot, mondta a miniszterelnök, miután találkozott 14. Leó pápával. Majd plenáris tárgyaláson vett részt Paul Richard Gallagher énekessel, a Vatikán államtitkársága államközi kapcsolatokért felelős titkárával, és Fábio Salerno magyar ügyekért is felelős szentszéki diplomatával. Magyar Péter a találkozó után újságírói kérdésre válaszolva közölte, a program vezetésére nyílt pályázatot írtak ki. Több tucat jelentkező van, zajlik a vezető kiválasztása. Jelezte, tájékoztatták a Vatikánt is, hogy Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást. Magyar Péter hozzátette, nyilván korrupciómentesen, tehát átvizsgálják a programokat, és ahol esetleg visszaélések voltak, ott eljárások lesznek. A migráció elleni küzdelemben fontosnak nevezte, hogy a segítséget kell odavinni, és nem a problémát Európába hozni.
1: Közlekedés.
0: Éjszakai sebességmérés várható Vácrátóton, a Szabadságúton, Vácon, a Kosdi úton, valamint Balassagyarmaton, a Kóvári úton is. Ne hajtsanak gyorsan, és figyeljenek a vadakra is.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: 19 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Gádor István és Hinz Gyula alkotásai mellett hamarosan Kókai mini szobra is a Váci Tragor Ignác Múzeum gyűjteményét gazdagítják. Az önkormányzat közlése szerint a kanadai magyar szobrász és a keramikus művész három alkotást adományozott a Váci intézménynek a közelmúltban, a Pannónia házban rendezett kézzel fogható én című kiállítása során. A művek egyelőre a múzeum raktárába kerültek. Szabó Zsófia művészettörténész szerint ritkán gyarapszik szobrokkal a múzeum művészeti gyűjteménye, ezért különösen értékes az adomány. 16 ponttal Magyar Géc futballcsapata vezeti a tabellát a Nógrád megyei másodosztályú bajnokságban. Őket Palotás és Nógrád megyer követi egyaránt 15 ponttal. Ma és holnap összesen 6 mérkőzést játszanak a 7. fordulóban. Bizalmi válságban van az ENSZ, és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és szövetségeseik megszegik a szabályokat. Ezt jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban, az ENSZ közgyűlés csúcs szintű ülésszakán elmondott beszédében. Bak András úgy fogalmazott, egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és a többi országhoz képest nem mérhetők más mércével a szövetségesek. Azonban ez nem jelenti azt, hogy hátat kell fordítani az ENSZ-nek. Hozzátette, szükség van az ENSZ-re, és szükség van arra, hogy működjön. Mint mondta, az ENSZ-nek cselekvőképesnek kell lennie. Valamennyi tagállamával méltányosan kell bánnia, és mindenkire ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia.

0: Védelmi együttműködés keretében. A kínai vadvédelmi szervezet és az atlantai állatkert közötti megállapodás értelmében a hím Ping Ping és a nőstény Fu Shuang 10 évet tölt majd az Egyesült Államokban. A pandák a délnyugat-kínai Szechuan tartományban működő óriás panda fajmegőrző és kutatóközpontból érkeznek. Az állatkert kínai szakértők segítségével már felújította a számukra kialakított létesítményeket. Tavaly tért vissza teljes erőbedobással a 2000-es évek ikonikus brit lánybandája, a Sugar Babes, most pedig a visszatérő albumukat is bejelentették. A 12 dalt tartalmazó korong egyszerűen a Sugar Babes címet kapta. Jövőre, február 12-én kerül a boltok polcaira, valamint a streaming platformokra.
1: Közlekedés.
0: Éjszakai sebességmérés várható Vácreától a Szabadság úton, Vácon a Kosdi úton, valamint Balassagyarmaton a Kóvári úton is. Ne hajtsanak gyorsan, és figyeljenek a vadakra is.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A Fidesz-KDNP politikusa a közlekedési és beruházási minisztérium negatív üzenete miatt kialakult vitában. Arra kéri a Nyugat-Nógrádhoz kötődő országgyűlési képviselőket, hogy pártállástól függetlenül szálljanak be az M2-ért folyó munkába. Balla Mihály internetes fórumán egy bejegyzésében azt írta, az M2 rétsági elkerülő szakasz megépítése kiemelten fontos a térségben élők számára, hiszen a településeken jelentős tranzitforgalom halad keresztül. A képviselő hangsúlyozta, az elmúlt években a projekt előkészítése minden hivatali nehézségen átjutott. A beruházás hivatalos előkészítését több dokumentum és hatósági döntés is alátámasztja. A projekt leírása szerint az első ütem része a rétságot elkerülő Nőtincs és a rétság északcsomópont közötti szakasz, valamint a Drégely-Palánknál tervezett komplex pihenőhely. A kétszer két sávos fejlesztés 2018-ban kapott környezetvédelmi engedélyt. A tervezési szerződést 2021. december 6-án kötötték meg. Az engedélyezési tervek alapján 2023. augusztusában kiadták az építési engedélyeket, majd 2024. június 3-án a tervező leszállította a végleges kiviteli terveket. A hivatalos projekt leírás szerint a hidak kiviteli terveihez szükséges hatósági jóváhagyások is megtörténtek. Ezzel a tervezési folyamat lezárult. Helyben beváltható utalvánnyal kedveskednek a 70. évüket betöltött lakosoknak Sződligeten. Juhász Béla polgármester közlése szerint a kuponokat csak sződligeti vállalkozásoknál válthatják be. Éppen ezért keresik a helyi üzleteket, szolgáltatókat, éttermeket, fodrászatokat és minden sződligeti vállalkozót, akik szívesen csatlakoznának ehhez a programhoz. Az utalványokat a résztvevő vállalkozások fogadhatják el fizetőeszközként. A csatlakozási határidő október 25-e.

0: Erről beszélt a szervezet átvilágításáért felelős kamarai biztos. Zoltán Péter közölte, bár a kamara az elmúlt években tisztességesen végzett szakmai munkát, ezt a politikai csindadratta meglehetősen eltakarta. Emiatt úgy nézett ki, mintha nem tenné rendesen a dolgát. Kiemelte, most próbálják a politikától megszabadítani a kamarát úgy, hogy a jövőben ennek lehetősége sem maradjon fenn. A kamara átvilágítása során szerzett tapasztalatokról azt mondta, külföldi, például brüsszeli gazdatüntetéseket 30 millió forinttal, a bálványosi nyári szabad egyetemet 2024-ben és tavaly 8 millió forinttal támogatta a kamara. Megkérdőjelezhető megbízási és munkaszerződésekre 93,5 millió forintot biztosítottak. Továbbá a kamarának köze volt az országgyűlési választásokat megelőző két politikai rendezvényhez is. Ezek összköltsége 191 millió forint volt. Osztályonként 30%-ban szabták meg az olaszul nem tudó külföldi tanulók arányát Olaszországban, és szüleik számára kötelezővé tették az olasz nyelv megtanulását. A rendelet az általános iskolák első 5 osztályában, a nem Olaszországban született, nem olasz állampolgárságú tanulókra vonatkozik, akik nem jártak legalább 2 évig olaszországi óvodába. Az általános iskola felső tagozataiban, gimnáziumokban és szakközépiskolákban osztályonként szintén csak 30%-ot tehetnek ki azok a külföldi diákok, akik korábban nem jártak legalább 3 évig olasz oktatási intézménybe.
1: Közlekedés.
0: Éjszakai sebességmérés várható Vácrátóton, a Szabadság úton, Vácon, a Kosdi úton, valamint Balassagyarmaton, a Kóvári úton is. Ne hajtsanak gyorsan, és figyeljenek a vadakra is.
1: És most
2: megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek és napjaink meg a slágereivel.
1: Meg a parti.
2: Meg a parti.

0: Jön egy újabb óra minden idők legnagyobb bulislágereivel.
1: Mega Party.
0: Mega Party. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: Megafon. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A szakmaiságnak kell meghatároznia a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara további működését. Erről beszélt a szervezet átvilágításáért felelős kamarai biztos. Zoltán Péter közölte, bár a kamara az elmúlt években tisztességesen végzett szakmai munkát, ezt a politikai csindadratta meglehetősen eltakarta. Emiatt úgy nézett ki, mintha nem tenné rendesen a dolgát. Kiemelte, most próbálják a politikától megszabadítani a kamarát úgy, hogy a jövőben ennek lehetősége sem maradjon fenn. A kamara átvilágítása során szerzett tapasztalatokról azt mondta, külföldi, például brüsszeli gazdatüntetéseket 30 millió forinttal, a bálványosi nyári szabad egyetemet 2024-ben és tavaly 8 millió forinttal támogatta a kamara. Megkérdőjelezhető megbízási és munkaszerződésekre 93,5 millió forintot biztosítottak. Továbbá a kamarának köze volt az országgyűlési választásokat megelőző két politikai rendezvényhez is. Ezek összköltsége 191 millió forint volt. Bizalmi válságban van az ENSZ, és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és szövetségeseik megszegik a szabályokat. Ezt jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban, az ENSZ közgyűlés csúcs szintű ülésszakán elmondott beszédében. Bak András úgy fogalmazott, egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és a többi országhoz képest nem mérhetők más mércével a szövetségesek. Azonban ez nem jelenti azt, hogy hátat kell fordítani az ENSZ-nek. Hozzátette, szükség van az ENSZ-re, és szükség van arra, hogy működjön. Mint mondta, az ENSZ-nek cselekvőképesnek kell lennie. Valamennyi tagállamával méltányosan kell bánnia, és mindenkire ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia. Szlovákiában 2017 óta 49-ről 43%-ra csökkent azok aránya, akik egyáltalán nem mozognak. Az új szó internetes laptudósítása szerint ugyanakkor a rendszeres testmozgás továbbra is ritka. A Szlovák Nemzeti Sportközpont igazgatója szerint a lakosságnak mindössze 6%-a sportol rendszeresen, miközben már napi néhány perc mozgás is kedvezően hathat az egészségre és csökkentheti a stresszt. A probléma különösen a gyerekeknél szembe tűnő. Két óriás panda érkezik a következő napokban Kínából az Egyesült Államokba, egy atlantai állatkertbe. A kínai-amerikai panda védelmi együtt

0: Lass a gyarmaton a Kóvári úton is, ne hajtsanak gyorsan, és figyeljenek a vadokra is.
1: És most
2: megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek és

0: Ez volt a Megaparty.
1: De nincs megállás. Hamarosan a folytatásban minden idők legnagyobb slágerei.
0: Megafon.
2: Megafon.
1: 22 óra van.
0: Itt a Megafon.
3: Megafon. A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 26-án. A mikrofonnál Szendi Hajni.
1: Hírek.
3: Egy időben 4 helyszínen fogták el egy kábítószer terjesztő hálózat 4 dílerét. Valamennyiüket őrizetbe vették, tájékoztatta a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense a Megafont. Török László közölte, a pásztói és a Széchenyi rendőrkapitányság, valamint a főkapitányság bűnügyi igazgatóságának munkatársai egy időben csaptak le Csitáron egy 20, Hugyagon egy 31, Ecsegen egy 43, Nógrád megyer pedig egy 25 éves férfira. Emlékeztetett, a Balassagyarmati rendőrkapitányság bűnügyi osztályán 2025 nyarán indult eljárás rendőri intézkedéskor talált drog miatt. Azóta felmérték a fogyasztói, a terjesztői és a viszont eladói kört. Hozzátette, az elfogott dílerek nem csak terítették a drogot, hanem rendszeresen fogyasztották is, így ezért is felelniük kell. Gádor István és Hinz Gyula alkotásai mellett hamarosan Kókai Mimi szobra is a Váci Tragor Ignác Múzeum gyűjteményét gazdagítják. Az önkormányzat közlése szerint a kanadai magyar szobrász és a keramikus művész 3 alkotást adományozott a Váci intézménynek a közelmúltban, a Pannónia házban rendezett kézzel fogható én egy című kiállítása során. A művek egyelőre a múzeum raktárába kerültek. Szabó Zsófia művészettörténész szerint ritkán gyarapszik szobrokkal a múzeum művészeti gyűjteménye, ezért különösen értékes az adomány. A kormánydöntés értelmében 5000 fő feletti települések is igényelhetik a szociális tűzifa programban való részvételt. Ezért Balassagyarmat önkormányzati képviselőtestülete csütörtökön egyhangulag döntött ennek bevezetéséről. A részletek nem sokára a Balassagyarmati Városháza közösségi oldalán lesznek olvashatók. Csak Gábor polgármester a program kapcsán hangsúlyozta, a csak tűzifával fűtő városi rászorulók nyújthatnak be majd pályázatot. A Tisza kormány átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot, mondta a miniszterelnök, miután találkozott 14. Leó pápával. Majd plenáris tárgyaláson vett részt Paul Richard Gallagher énekessel, a Vatikán államtitkársága államközi kapcsolatokért felelős titkárával, és Fábio Salerno magyar ügyekért is felelős szentszéki diplomatával. Magyar Péter a találkozó után újságírói kérdésre válaszolva közölte, a program vezetésére nyílt pályázatot írtak ki. Több tucat jelentkező van, zajlik a vezető kiválasztása. Jelezte, tájékoztatták a Vatikánt is, hogy Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást. Magyar Péter hozzátette, nyilván korrupciómentesen, tehát átvizsgálják a programokat, és ahol esetleg visszaélések voltak, ott eljárások lesznek. A migráció elleni küzdelemben fontosnak nevezte, hogy a segítséget kell odavinni, és nem a problémát Európába hozni.
0: Közlekedés.
2: Közlekedés.
3: Éjszakai sebességmérés várható Vácrátóton, a Szabadság úton, Vácon, a Kosdi úton, valamint Balassagyarmaton, a Kóvári úton is. Ne hajtsanak gyorsan, és figyeljenek a vadakra is.

0: 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A Tisza kormány átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot, mondta a miniszterelnök, miután találkozott 14. Leó pápával. Majd plenáris tárgyaláson vett részt Paul Richard Gallagher énekessel, a Vatikán államtitkársága államközi kapcsolatokért felelős titkárával, és Fábio Salerno magyar ügyekért is felelős szentszéki diplomatával. Magyar Péter a találkozó után újságírói kérdésre válaszolva közölte, a program vezetésére nyílt pályázatot írtak ki. Több tucat jelentkező van, zajlik a vezető kiválasztása. Jelezte, tájékoztatták a Vatikánt is, hogy Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást. Magyar Péter hozzátette, nyilván korrupciómentesen, tehát átvizsgálják a programokat, és ahol esetleg visszaélések voltak, ott eljárások lesznek. A migráció elleni küzdelemben fontosnak nevezte, hogy a segítséget kell odavinni, és nem a problémát Európába hozni. A szakmaiságnak kell meghatároznia a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara további működését. Erről beszélt a szervezet átvilágításáért felelős kamarai biztos. Zoltán Péter közölte, bár a kamara az elmúlt években tisztességesen végzett szakmai munkát, ezt a politikai csindadratta meglehetősen eltakarta. Emiatt úgy nézett ki, mintha nem tenné rendesen a dolgát. Kiemelte, most próbálják a politikától megszabadítani a kamarát úgy, hogy a jövőben ennek lehetősége sem maradjon fenn. A kamara átvilágítása során szerzett tapasztalatokról azt mondta, külföldi, például brüsszeli gazdatüntetéseket 30 millió forinttal, a bálványosi nyári szabad egyetemet 2024-ben és tavaly 8 millió forinttal támogatta a kamara. Megkérdőjelezhető megbízási és munkaszerződésekre 93,5 millió forintot biztosítottak. Továbbá a kamarának köze volt az országgyűlési választásokat megelőző két politikai rendezvényhez is. Ezek összköltsége 191 millió forint volt. Ismét közelít a munkanélküliség a múlt év végén látott 10 éves csúcsához. Egyre több vállalat takarékoskodik a munkaköltségeivel. Az elemzők szerint az aszály okozta rossz termés miatt kevesebb munkaerő kellett a betakarításhoz, és felvetődik a választási eredmények miatti átrendeződés hatása is. Az eddig elbocsájtottak közül feltehetően még sokan nem találtak új helyet, míg a megüresedett helyeket sok esetben még nem töltötték fel. A munkanélküliek augusztusi száma szintén közelít a 10 éves csúcshoz. A romlás ráadásul nem csupán a fő mutatókban érhető tetten, már minden harmadik munkanélküli több mint egy éve keres állást, ami arra utal, hogy az elhelyezkedés is egyre nehezebbé válik. Tavaly tért vissza teljes erőbedobással a 2000-es évek ikonikus brit lánybandája, a Sugar Babes, most pedig a visszatérő albumukat is bejelentették. A 12 dalt tartalmazó korong egyszerűen a Sugar Babes címet kapta. Jövőre, február 12-én kerül a boltok polcaira, valamint a streaming platformokra.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai sebességmérés várható Vácrátóton, a Szabadság úton, Vácon, a Kosdi úton, valamint Balassagyarmaton, a Kóvári úton is. Ne hajtsanak gyorsan, és figyeljenek a vadakra is.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: We got news for you.
1: You better listen.

0: nulla óra.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 27-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Az Európai Unió tagállamai Magyarországgal is egyetértésben megállapodtak az európai békekeret Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásának feltételeiről, jelentette be az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. Kaja Kallas elmondta, hogy a felszabadított forrásból 900 millió euró jut az EU ukrajnai katonai segítségnyújtási missziójára, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 7 milliárd euró pedig a tagországok katonai kiadásainak megtérítésére szolgál. Kallas megjegyezte, egyes tagállamok már jelezték, hogy az összeget Ukrajnának fogják folyósítani. Brüsszeli információk szerint a források tényleges felszabadításához számos jogszabályt kell még elfogadni. Az ukrán védelmi minisztérium az X-en közzétett bejegyzésében üdvözölte a döntést, és különösen a tagállamok azon készségét, hogy a visszajáró összegeket Ukrajna további támogatására fordítsák. Ideiglenes strand nyílhat jövő nyáron a Fertőtó magyar oldalán, ahol a 10 évvel korábbi terveknél 80%-kal kisebb beépítéssel számol a mostani fejlesztési koncepció. Szemerei Samu a Közlekedési és Építési Minisztérium építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkára a lakossági fórumon elmondta, hogy a lehető legrövidebb időn belül szeretnék kiírni a feltételes közbeszerzést az ideiglenes strand megvalósítására. A cél az, hogy amíg a munkálatok zajlanak, elérhető legyen magyar oldalon is a tó, és lehessen benne fürdeni. Az államtitkár kulcsfontosságúnak nevezte a fürdőhely kialakítását, és a partra vezető út már elkezdett felújításának befejezését. Hozzátette, a jövő év elején elindulhat a tervezési folyamat a végleges beruházásra, amit majd engedélyeztetnek, végül kiírják a közbeszerzést. Fehér pamacsos selyemmajmot találtak annak a tiszafüredi férfinak az autójában, akinél tavaly egy Magyarországra csempészett tigriskölyköt foglaltak le. Természetkárosítás büntette miatt jelenleg is nyomoznak abban az ügyben, amely 2025. novemberében vált ismerté, amikor a férfi lakóhelyén tartott kutatás során egy ragadozót találtak. Szeptember 24-én egy pomázi közúti ellenőrzés során a férfi autójában ezúttal egy másik védett állatot találtak. Az állat származása nem ismert, eredetét igazoló iratokkal és egyedi jelöléssel sem rendelkezett, tartása Magyarországon magánszemély számára nem engedélyezhető. Az emlőst a fővárosi állat és növénykert fogadta be, ahol karanténba helyezték. A nyomozók a férfit az egzotikus példány engedély nélküli tartása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnismétlés miatt őrizetbe vették. A bíróság elrendelte a letartóztatását. Selena Gomez a családalapítással kapcsolatos terveiről mesélt. A Starity.hu tudósítása szerint a 34 éves énekesnő nemrég egy beszélgetésen fejtette ki, hogy bár a gyermekvállalás számára másképp alakulhat, mint ahogyan egykor elképzelte, idővel szeretne saját családot. A színésznő 2 éve a Vanity Fairnek árulta el, hogy egészségügyi okok miatt nem tudja kihordani saját gyerekét. Elmondása szerint bizonyos panaszai miatt a terhesség az ő és a baba életét is veszélyeztetné, ezért egy ideig gyászolta, hogy az anyaság útja számára más lesz.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: egy óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Az Európai Unió tagállamai Magyarországgal is egyetértésben megállapodtak az európai békekeret Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásának feltételeiről, jelentette be az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. Kaja Kallas elmondta, hogy a felszabadított forrásból 900 millió euró jut az EU-ukrajnai katonai segítségnyújtási missziójára, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4 vessző 7 milliárd euró pedig a tagországok katonai kiadásainak megtérítésére szolgál. Kallas megjegyezte, egyes tagállamok már jelezték, hogy az összeget Ukrajnának fogják folyósítani. Brüsszeli információk szerint a források tényleges felszabadításához számos jogszabályt kell még elfogadni. Az ukrán védelmi minisztérium az X-en közzétett bejegyzésében üdvözölte a döntést, és különösen a tagállamok azon készségét, hogy a visszajáró összegeket Ukrajna további támogatására fordítsák.
3: Ideiglenes strand nyílhat jövő nyáron a Fertőtó magyar oldalán, ahol a 10 évvel korábbi terveknél 80%-kal kisebb beépítéssel számol a mostani fejlesztési koncepció. Szemere és Amu, a közlekedési és építési minisztérium építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkára a lakossági fórumon elmondta, hogy a lehető legrövidebb időn belül szeretnék kiírni a feltételes közbeszerzést az ideiglenes strand megvalósítására. A cél az, hogy amíg a munkálatok zajlanak, elérhető legyen magyar oldalon is a tó, és lehessen benne fürdeni. Az államtitkár kulcsfontosságúnak nevezte a fürdőhely kialakítását és a partra vezető út már elkezdett felújításának befejezését. Hozzátette, a jövő év elején elindulhat a tervezési folyamat a végleges beruházásra, amit majd engedélyeztetnek, végül kiírják a közbeszerzést.
4: Fehér pamacsos selyemmajmot találtak annak a tiszafüredi férfinak az autójában, akinél tavaly egy Magyarországra csempészett tigriskölyköt foglaltak le. Természetkárosítás büntette miatt jelenleg is nyomoznak abban az ügyben, amely 2025. novemberében vált ismerté, amikor a férfi lakóhelyén tartott kutatás során egy ragadozót találtak. Szeptember 24-én egy pomázi közúti ellenőrzés során a férfi autójában ezúttal egy másik védett állatot találtak. Az állat származása nem ismert, eredetét igazoló iratokkal és egyedi jelöléssel sem rendelkezett, tartása Magyarországon magánszemély számára nem engedélyezhető. Az emlőst a fővárosi állat és növénykert fogadta be, ahol karanténba helyezték. A nyomozók a férfit az egzotikus példány engedély nélküli tartása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnismétlés miatt őrizetbe vették. A bíróság elrendelte a letartóztatását. Selena Gomez a családalapítással kapcsolatos terveiről mesélt. A Starity.hu tudósítása szerint a 34 éves énekesnő nemrég egy beszélgetésen fejtette ki, hogy bár a gyermekvállalás számára másképp alakulhat, mint ahogyan egykor elképzelte, idővel szeretne saját családot. A színésznő 2 éve a Vanity Fairnek árulta el, hogy egészségügyi okok miatt nem tudja kihordani saját gyerekét. Elmondása szerint bizonyos panaszai miatt a terhesség az ő és a baba életét is veszélyeztetné, ezért egy ideig gyászolta, hogy az anyaság útja számára más lesz.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Az Európai Unió tagállamai Magyarországgal is egyetértésben megállapodtak az európai békekeret Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásának feltételeiről, jelentette be az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. Kaja Kallas elmondta, hogy a felszabadított forrásból 900 millió euró jut az EU-ukrajnai katonai segítségnyújtási missziójára, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4 vesző 7 milliárd euró pedig a tagországok katonai kiadásainak megtérítésére szolgál. Kallas megjegyezte, egyes tagállamok már jelezték, hogy az összeget Ukrajnának fogják folyósítani. Brüsszeli információk szerint a források tényleg